0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
2: A 107,1-en.
1: SMR.
2: SMR.
1: Önnek szól.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus lágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
2: Lesz rock.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomli eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomli megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Még egyszer megismétlem a telefonszámokat. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdjük a paradicsomli árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vuk-Mándusígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A minőségi magyar zene.
0: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
0: Nálunk szól. Nálunk szól.

Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Ma reggel 8 órától lehet igényelni a 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű turisztikai utalványt Szerbiában. A kérelmeket országszerte a lakossági posták tolóablakainál lehet benyújtani. A program azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt, közölte az illetékes minisztérium. A kérelmet személyesen kell leadni, és csatolni kell hozzá személyi igazolványt vagy útlevelet, a szállásfoglalásról szóló igazolást, valamint a nyugdíjjogosultság igazolását. Az utalványok 2026. november 1-ig használhatók fel. Rekord alacsony szinten van a Duna Vajdaságban. Történelmi mélypontra süllyedt a folyó. A folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdánban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A szakértők szerint ezt sajnos a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll Magyarország, jelentette ki Magyar Péter. Mivel az erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia rendszer, a közszolgáltatások és az emberek, fogalmazott a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta továbbá, hogy a paksi atomerőmű biztonsága a teljes leállás idején is garantált. Kérik a szerbiai lakosokat, hogy csökkentsék az áramfogyasztást annak érdekében, hogy stabil maradjon a szerbiai energiaellátás. Csökkenteni kell a nagy energiafogyasztó berendezések, különösen a légkondicionálók használatát otthon, mondja a szerb kormányfő. Rendkívüli ülés tart hétfőn a szerbiai köztársasági válságstáb, az alacsony vízszint és a magas hőmérséklet miatt, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő 10 napban csökkentse a villamos energiafogyasztását. A mai éghaj alatt még csak az előszele annak, ami a következő évtizedekben vár ránk, mondta Vladimir Gyurgyevics. A klimatológus a Belgrádi Egyetem fizikai karának professzora kiemelte, a napokban is tapasztalt hőmérsékleti szélsőségek az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt alakultak ki, és ez a folyamat visszafordíthatatlan. A hőhullámok gyakorisága a klímaváltozás miatt az 50-szeresére nőtt, és hasonló hőhullámra mostantól minden második, harmadik évben számíthatunk. Arra a kérdésre, hogy mi vár ránk az idei nyár végéig, Gyurgyevics azt válaszolta, hogy a jelenlegi hőhullám nagyon súlyos, és augusztus 9-ig vagy 10-ig fog tartani. A tetőzés augusztus 5-e után várható. És akkor, ami az időjárást illeti, nem enged ez a hőhullám, helyenként ma is mérhetünk 40 fok feletti értékeket. Túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható. A napsütéses és meleg idő a következő időszakban is megmarad, ami miatt figyelmeztetést adtak ki a hosszantartó és erős hőséghullám miatt.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
2: Reklám következik.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak augusztus 3-án, Hermina István és Terézia névnapján. Hát egy újabb hónap vette kezdetét, immáron 3. napja tartunk benne, csak úgy, mint ebben a hőhullámban, ami sok gondot okozhat, és okoz is, sajnos ugye a hírekből is hallható volt, hogy a szárazság következtében ugye a vízállások csökkennek, hát energiagondjaink is lesznek majd, de főként az egészségünkre kellene odafigyelni és vigyázni, mert hogy ezek a hőhullámok, ezek a hőkupolák, a 40 fok feletti értékek kikészítik még az egészséges szervezetet is, úgyhogy aki csak tud, az vigyázzon magára, pihenjen sokat, ne menjen ki a nagy melegbe, inkább oda bentről hallgassa a rádiót, hiszen ma is nagyon jó tartalmakkal készülünk. Ugye ebben az órában majd lesz azért árfolyam, meg lapszemlézünk is, a következő órában pedig fejlesztésekről lesz szó. Így Királyhalom és Magyar Kanizsa fejlesztései kerülnek majd előtérbe, de foglalkozunk a hőhullámmal és az alacsony vízállással is. Hétfő van, így lesz sport, küzdőtér Tóth Tibivel, majd Kupuszinára is ellátogatunk, és utána vissza Szabadkára, építészeti szempontból lesznek fontos információink. Hát így röviden ennyit, a megszokott tartalmakról sem feledkezünk meg, na és a hasonló jó zenékről, mint ugye az imént a Village People felvétele szólt, de már is a Depeche Mode fog zenélni, itt lesz azért még az Edda is, Mark Knopfler, és még sorolhatnám. Ezekhez is jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: És velünk nem csak itthon van, hanem minden információt, fontos információt meg is kapnak tőlünk. Így pont azért, mert nagy hőségre számíthatunk, ez azt jelenti, hogy megviseli a szervezetünket, úgyhogy a szívbetegek is, a szorongási panaszokkal élők, az aszmások, tehát gyakorlatilag mindenkinél fennáll, hogy erősödnek a panaszaik. Nézzük, hogy ezen a héten az orvosi rendelők hogyan dolgoznak. A hajdújárási egészséghez hétfőn és pénteken 7 és 10 óra között, kedden és csütörtökön 10.30 és 13, szerdán pedig 13.30 és 17 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi hétfőn és pénteken 10.30 és 14, kedd és csütörtök 13.30 és 16 óra között, szerdán pedig 10 és 13 óra között. A Ludasi Egészségház csupán kedden és csütörtökön dolgozik 9 és 10 óra között. Az Újzsadnéki Egészségház hétfőn 7 és 14 óra, kedd és csütörtök 7 és 10 óra, szerdán és pénteken 13 és 20 óra között dolgozik a Nagyfényi. Hétfőn 13 és 20 óra, kedd és csütörtök 10.30 és 14, szerda és péntek 7 és 14 óra között dolgozik. A Pestről rendelő hétfő, szerda és péntek 7 és 14 óra között, páros napokon, kedden és csütörtökön 7 és 20 óra között dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője hétfő, szerda, csütörtök és péntek 7 és 14 óra között, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A Békovai Egészségház hétfőn 7 és 14, szerdán 13 és 20 óra között, a többi napokon pedig nem dolgoznak. A Tavankúti rendelő hétfő, szerda, péntek 7 és 14 óra között, kedd és csütörtök 7 és 20 óra között várja a betegeket. A Kisbajmoki hétfőn és szerdán 13 és 20 óra között, a többi napon 7 és 14 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő pedig augusztus 21-ig zárva tart.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 3-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 22 para, 1 svájci frank 125 dinár 81 para, 1 angol font 137 dinár 06 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 75 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket
1: az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: Kellemes ébredést!
3: És az ébredéshez egy jó kávét, egy jó rádióállomást, ez a 107,1, és egy jó kis napi lapot. Íme magyar szó lapszemle. Egy város igazi értékét az emberek adják, díszüléssel ünnepelték Óbecseközség napját. Takarékoskodjunk az árammal, a Duna alacsony vízállása veszélyezteti az energia termelést. És 30 ezer üdülési utalvány a nyugdíjasoknak mától. Mindezekről már is a címlapon olvashatunk. A rendkívüli meleg közös odafigyelést követel. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket. Erről is olvashatunk a kitekintő oldalon. Találkoztak az oromiak, vers és próza hete volt, egy város igazi értéke, és szabadtéri kiállítás, Szabadka 10 évnyi fejlődéséről, ezekről pedig már is a 4. és 5. oldalon. Üveggolyó, egy elhivatott pedagógus és oktatás szervező, Steinbach Antal, iskola alapító bánáti királyi tanfelügyelőről olvashatunk. És akkor napsugár, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A gyerekeknek nagyon aranyos oldal. Sportvilág. Hallottam már a TSC-ről, örülök, hogy ellenük játszunk. Interjú Nagyvirággal, a belga bajnok magyar légiósával. És természetesen még több sport. És akkor nézzük, hogy mi van még. Belelátni a föld felszíne alá. Ötvös Lóránt korabeli vajdasági terepi méréseiről, kutatásairól olvashatunk. Ez már a második rész. És akkor jön az RTV részletes. De azért még megnézzük a panoráma oldalt is. Sokkoló műhold képek, így zsugorodott össze a Duna. Ez valóban sokkoló egyébként. És magyar fejlesztés segíthet a hőkupolák gyengítésében. Hogy miről van szó? Ahogy említettem, a panoráma oldalon. Nos, jelen pillanatban még 30 fok alatti értékeket mérünk, ha jól gondolom. Hát 28-29, úgyhogy éppen hogy. Ez azt jelenti, hogy most még nagyon gyorsan el lehet menni a lapárusukhoz, hogy megvegyék a magyar szót, amit egyébként online is tudnak olvasni, de hát így az igazi, amikor harsog a lapozás közben. Utána már nem ajánlott kimenni, mert 11 órától 35 fok feletti értékeket mérünk, és ma is 38-41 fok között tetőzik majd a hőmérséklet csúcsértéke. Mindenki vigyázzon magára.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerú temetkezési magánvállalat tájékoztatója hétfőn, augusztus 3-án. 75 éves korában elhunyt Josip Vujković, Szabadka, Bálint Vujkov utcai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából. A Funerú temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyurgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búrzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Ma reggel 8 órától lehet igényelni a 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű turisztikai utalványt Szerbiában. A kérelmeket országszerte a lakossági posták tolóablakainál lehet benyújtani. A program azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt, közölte az illetékes minisztérium. A kérelmet személyesen kell leadni, és csatolni kell hozzá személyi igazolványt vagy útlevelet, a szállásfoglalásról szóló igazolást, valamint a nyugdíjjogosultság igazolását. Az utalványok 2026. november 1-ig használhatók fel. Rekord alacsony szinten van a Duna Vajdaságban. Történelmi mélypontra süllyedt a folyó. A folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdánban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A szakértők szerint ezt sajnos a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll Magyarország, jelentette ki Magyar Péter. Mivel az erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia rendszer, a közszolgáltatások és az emberek, fogalmazott a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta továbbá, hogy a paksi atomerőmű biztonsága a teljes leállás idején is garantált. Kérik a szerbiai lakosokat, hogy csökkentsék az áramfogyasztást annak érdekében, hogy stabil maradjon a szerbiai energiaellátás. Csökkenteni kell a nagy energiafogyasztó berendezések, különösen a légkondicionálók használatát otthon, mondja a szerb kormányfő. Rendkívüli ülést tart hétfőn a szerbiai köztársasági válságstáb, az alacsony vízszint és a magas hőmérséklet miatt, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő 10 napban csökkentse a villamos energiafogyasztását. A mai éghaj alatt még csak az előszele annak, ami a következő évtizedekben vár ránk, mondta Vladimir Gyurgyevics. A klimatológus a Belgrádi Egyetem fizikai karának professzora kiemelte, a napokban is tapasztalt hőmérsékleti szélsőségek az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt alakultak ki, és ez a folyamat visszafordíthatatlan. A hőhullámok gyakorisága a klímaváltozás miatt az 50-szeresére nőtt, és hasonló hőhullámra mostantól minden második-harmadik évben számíthatunk. Arra a kérdésre, hogy mi vár ránk az idei nyár végéig, Gyurgyevics azt válaszolta, hogy a jelenlegi hőhullám nagyon súlyos, és augusztus 9-ig vagy 10-ig fog tartani. A tetőzés augusztus 5-e után várható. És akkor, ami az időjárást illeti, nem enged ez a hőhullám, helyenként ma is mérhetünk 40 fok feletti értékeket. Túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható. A napsütéses és meleg idő a következő időszakban is megmarad, ami miatt figyelmeztetést adtak ki a hosszantartó és erős hőséghullám miatt.
0: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Reklámot hallottak.

Augusztus 3-án Hermina István és Terézia névnapja van, őket illik ma felköszönteni, és minden jót kívánni nekik. Kell is, mert hogy az elkövetkező napokban nagyon magas értékeket fogunk mérni, ezt nem győzzük hangsúlyozni egyébként, na de nézzük, hogy hogyan hat a szervezetünkre. A forróság, a 40 fok feletti hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli, még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást vagy hőgutát kaphatunk. Tehát pont azért, mert az UV-sugárzás nagyon erős, érdemes odafigyelni, hogy a 11 és 16 óra közötti időszakban csak ha nagyon muszáj, akkor tartózkodjunk kint, de akkor is rövidebb ideig, és figyeljünk oda bőrünk megfelelő védelmére, illetve használjunk fejfedőt, könnyed ruházatot, és fokozottan figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Víz nélkül abszolút ne induljunk el otthonról sehova, szinte még a boltba se. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, akkor étrendünkbe részesítsük előnybe a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt. Egyébként akkor térjünk rá erre az órára, ennek az órának a tartalmára is. Királyomi fejlesztésekről lesz szó, Magyar Kanizsára is ellátogatunk, és pont ezzel a hőhullámmal is foglalkozunk, illetve az alacsony vízállással. Tartsanak velünk!

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nagyra törő tervek nélkül nincs előrehaladás. A település fejlesztéseit viszont úgy kell ütemezni, hogy azok reálisak és megvalósíthatóak legyenek, vélik a királyhalmiak. Vitkovics Alexander riportja következik.
3: Beszélgető partnerem Katona Róbert, a királyhalmi helyi közösség tanácsának elnöke. Ha visszatekintünk az elmúlt több mint fél esztendőre, mi az, amit sikerült a helyi közösségben megvalósítani, és mi az, amit nem, és ha nem, akkor miért?
4: Természetesen az igények azok sokkal nagyobbak, mint ami a realitás. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk megvalósítani, de azért mindig úgy állítsuk össze a terveket, hogy egy jövőbe látó, egy nagyot álmodó terveket készítünk elő. Mindenféleképpen, amit ki tudnák emelni, gyakorlatilag két utcának a kiaszfaltozása, amire nem volt példa az elmúlt 6 évben falunk területén. Ez az egyik a Móra Ferenc, a másik pedig a Rigó utca. Ez mind a kettő egy sűrűn lakott, gyakorlatilag falu központjában lévő utca, és még nem volt szilárd útburkolata. Ezt a két utcát sikerült a Szabadka városának köszönhetően szilárd útburkolattal ellátni. És természetesen még nagyon sok utcánk van, amely még nem kapott aszfaltburkolatot. Hát ezeknek szépen lassan készítgetjük elő a terv dokumentációját, ugye, hogyha valamilyen lehetőség van, akkor azonnal tudjunk lépni. De ezen kívül gyakorlatilag mart aszfalttal is történtek utcáknak a javításai, zúzott kővel is a mezőutaknak a javítása, útsimítások, de közben gyakorlatilag mondhatjuk, ami még nagy várakozás, az a Belgrádi utca, tehát a fő utcánknak maradt még egy több mint egy kilométernyi része, amely nem lett felújítva. Ugye tudjuk, Királyhalom határátkelő hely, de hát nagyon sokan átutaznak a falunkon, sokszor helyismeret nélkül, és hát úgy gondolom, hogy veszélyesek lehetnek esetleg, amikor kikátyúsodik, pedig mindig kikátyúsodik. Most mondhatjuk, hogy nincsenek esős időszakok, de amikor az esős időszakok eljönnek, akkor azonnal megjelennek a kátyuk, és hát ezek veszélyesek tudnak lenni. De ki kell emelnem, ugye folyamatban van az Optibike 3 kerékpárútnak a kiépítése a falunk területén. Most már a végéhez közeledik, ha ez befejeződik, akkor elmondhatjuk, hogy Királyhalom igaz, hogy egy picike kis falu, de mondhatom, hogy így 1000 lakossal rendelkezik csak, de viszont befejeződik a harmadik szakasz, akkor már elmondhatjuk, hogy közel 10 km kerékpárút fog lenni a falu területén. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen eleve, mint ahogy említettem, a határátkelő miatt az áthaladó forgalom ugye megnőtt. A másik nagyon fontos dolog pedig itt Királyhalom ott helyezkedik el, gyakorlatilag Mórahalom és Palics két turisztikailag nagyon fontos helyiség között, és hát össze kell kötni mindenféle módon ezt a két helyiséget, és hát ha akár a királyhalmiak is tudnak ebből hasznot húzni, ma gondolok itt a kerékpáros turizmusra.
3: És ha eddig szó volt az elért eredményekre, akkor foglalkozzunk egy kicsit a tervekkel. Mi az, amit mostanában, akár augusztusban meg fognak valósítani? Itt elsősorban a szamár versenyre gondolok, és ha jól emlékszek, akkor idén lesz 44. alkalommal megszervezve ez a közönség számára igencsak attraktív rendezvény.
4: Igen, ugye mindig augusztus utolsó vasárnapja a szamárversenynek a napja. Nagyon sokáig gondolkodtunk rajta gyakorlatilag, hogy megszervezzük-e tovább, hiszen úgy érezzük kicsit, hogy a közönséget már annyira nem érdekli, de ugyanez a jellemző egyébként a többi nyilvános rendezvényekkel. Azt látjuk, hogy nagyon nehéz megmozgatni az embereket. De így, hogy mondtuk, hogy 44. alkalommal kerülne sor az idén a szamárversenyre, aztán végül úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon fontos rendezvény a falunk számára, hiszen mondhatjuk, hogy annak idején erről lett híres a falu. Amikor még nem volt határátkelő, gyakorlatilag egy elgyugott kis hely volt Királyhalom, de erről mindenki tudta, hogyha azt mondták, hogy szamárverseny, akkor mindenki tudta, hogy hol is van ez a rendezvény, és szinte mondhatom, hogy mindenki megfordult már legalább életében egyszer ezen a rendezvényen. Úgy döntöttünk, hogy mégis megszervezzük, nagyon nehéz, azt kell, hogy mondjam, egy 40-50 ember önkéntes munkájára van szükség, gyakorlatilag 3-4 napon keresztül aktívan, hiszen nem elég felépíteni az egész rendezvényt, aztán gyakorlatilag el is kell bontani hétfőn. Én remélem, hogy mindenki jó hangulattal jön el hozzánk, és úgy is távozik. Szerintem tényleg egy nagyon szórakoztató, így minden korosztály számára egy nagyon értékes és tényleg élménnyel teli rendezvény.
3: Remélem, hogy idén az időjárás is kegyes lesz önökhöz, hiszen voltak olyan rendezvények, amikor, hát hogy mondjam, az eső az kell, de amikor valamit rendeznek szabad ég alatt, akkor az igencsak zavaró tud lenni.
4: Igen, augusztus utoljáról beszélünk, utolsó vasárnapjáról. Nagyon jellemző, igen, tehát vagy a nagy forróság, a nagy meleg, vagy pedig az zivataros esős időszak, hogyha visszagondolok az elmúlt 15-20 évre, akkor szinte nem volt ideális időjárás a szamárvásnyi alkalmával, de hát ezt már megszoktuk, és ezzel jár.
3: És végezetül egy személyes kérdés, elég hosszú ideig végzi ezt a munkát, tehát igyekszik a helyi közösségen belül jó dolgokat tenni a közösség érdekéért. Nem fáradt el?
4: Nagyon sokszor úgy érzem, hogy igen. Persze, folyamatosan keressük a fiatalokat, akiket be tudunk vonni a munkába, hogy kineveljük gyakorlatilag az utódjainkat. Nem azt mondom, hogy ez még nem sikerült eddig, mert mindig vannak olyan fiatalok, akik nagyon szívesen csatlakoznak hozzánk. De viszont azt látom a fiatalokban, hogy nagyon gyorsan feladják a történetet, és nem elég kitartóak. Lehet, hogy ez az kell, hogy az ember már kicsit megérjen, hogy kitartóbb legyen egy adott munkában, de reménykedünk abban, hogy előbb vagy utóbb ugye a fiatalok is tömegesen fognak majd részt venni a munkánkban.
3: Hát mit mondjak így végezetül, csak annyit, hogy sikeres rendezvényt, és legyen idén kegyes nem csak a szervezőkhöz, hanem a közönséghez is az időjárás, már ami a szamárversenyt illeti.
4: Köszönjük szépen, és találkozunk augusztus utolsó vasárnapján.

0: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a tiszaparti strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Magyar Kanizsa polgármesterét, Fejszemmel Róbertet, és Pálfi Ervint, a Kommunalec kommunális szolgáltató közvállalat igazgatóját, Bús Viola kérdezte.
1: Milyen beruházási és karbantartási munkálatok valósultak meg az elmúlt években a Magyar Kanizsai Tiszaparton, illetve az önkormányzat mekkora összegben támogatta ezt a beruházást?
2: Önkormányzati szinten itt a Magyar Kanizsai Tiszapartot nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogy évfordulónk van, kezdtük el stratégiailag fejleszteni. Ez pedig azt jelenti, hogy a Tiszapart mente az természetesen több egységből áll, az autós kemping, a sportrészek, a medence rész, a tiszaparti rész, a vállalkozóknak a részei, amik a szolgáltatást biztosítják, és mindezzel kezdtünk el úgy tervezetten foglalkozni, hogy minden évben egy kicsit hozzátettünk a fejlesztésekhez. Volt, amikor a parkolókat alakítottuk ki, volt, amikor a medencébe ruháztunk be nagyobb összeget, volt, amikor az autós kempinget raktuk rendbe, a vízellátását, az áramellátását, egyáltalán a rendezettségét, homokos strand részét, amit például minden évben fel kell tölteni homokkal, hiszen a Tisza folyik és elviszi a homokos strandot teljes egészében minden évben, de ugyanígy a mögöttem lévő rész 10 évvel ezelőtt senki nem volt még ott, egyetlen egy vendéglő volt ott, most 5-en nyújtanak szolgáltatást lent a Tiszaparton, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 10 év értékeit, hogyha feldagaszgatnánk egy emlékeztető falda, vagy összesítenénk, akkor úgy gondolom, hogy valóban mind a közvállalat részéről, mind az önkormányzat munkatársai, mind azok a vállalkozók, akik hát főleg a konkurencia harc miatt oda tették magukat és fejlesztették a szolgáltatásaikat, mindenkinek így egységesen köszönhető az, hogy elértünk mára egy olyan színvonalat, amin úgy gondolom, hogy az európai szinttel tud vetekedni, és ráadásul úgy, hogy az áraink azok még mindig a nagyon minimálisat közelítik meg, legyen az akár a medence belépő, legyen az akár az autós kemping használata, vagy csak beszéljünk arról, hogy kevés olyan strand van akár folyópart, akár tópart mentén, ami teljesen ingyenes, tehát nem kell fizetni azért, hogyha valaki le akar jönni standolni. Én úgy gondolom, hogy mindezek a fejlesztések, amik az elmúlt 10 évben megvalósultak, ezeket természetesen, ha összegileg nézzük, akkor úgy lehet tekinteni, mint egy hatalmas nagy kiadás, hiszen 3 hónapos szezonra költünk nagyjából 3,5 millió dinárt minden évben, de hát mindahogy felsoroltam, Tisza ármenti területen vagyunk. Igaz, hogy a Tisza már hosszú évek óta nem árad ki, ettől függetlenül folyni folyik, még szerencsére van benne víz, úgyhogy ilyen értelemben nekünk minden évben hozzá kell raknunk ahhoz, hogy a minőséget meg tudjuk tartani, hogy ugyanolyan minőségben tudjuk várni az ide látogató turistákat, amikből sokkal több van községen kívülről, mint községen belülről, és azoknak a turistáknak a környéktől, és most már Magyarországról is, sőt, most már Romániából is, főleg az autós kemping részbe járnak ide, tudjunk olyan szolgáltatásokat biztosítani, amik elérik azt a színvonalat, ami kielégíti akár a párok, vagy magánszemélyek, vagy akár egész családoknak a szórakozását, hiszen, mint ahogy említettem, nem csak standolási lehetőség, hanem sportolási lehetőség, gasztronómiai lehetőség, táborozási lehetőség, tehát sok mindent kínál ebben a 3 hónapos szezonban a Tiszapartunk.
1: Esetleg terben vannak ezen kívül még újabb fejlesztések, beruházások, bővül-e esetleg a Magyar Kanizsai Tiszapart?
2: Amire még sok időt, energiát és pénzt kell fektetni, az a kikötőrendszernek a bővítése, mármint megfelelő mólók, megfelelő kikötői részek, hiszen egyre nagyobb, hát nem mondom azt, hogy hajókkal, nagyobb csónakokkal jönnek ide turisták, akik heteket vagy akár egy hónapot is itt eltöltenek kikötve a Tiszapart mellett. Tehát ezt a vízi infrastruktúra részt is fejleszteni kell, de természetesen, ami magát a Tiszapartot illeti, ott főleg az alapinfrastruktúra, gazdát haladta most már meg a turistáknak az igénye. Nincs elég parkolóhely, nincs elég áramerősség, nincs elég meleg víz a tusolókba. Tehát olyan dolgokkal szembesülünk most. Egyrésztől annak köszönhető, hogy nagyon sok turista van itt, másrésztől viszont plusz terheket fog az önkormányzat adóni.
1: Milyen felújítás és karbantartási munkálatok valósultak meg az elmúlt időben itt a medence, illetve a kemping területen?
3: Tehát számunkra a legfontosabb, hogy az ide látogató vendégek olyan biztonságban, olyan tisztaságban és környezetben érezzék jól magukat, ami egyébként fontos, mint medence üzemeltetője. Minden nap gondoskodunk a medence vízminőségének a biztosításáról és a környezet takarításáról. A komplexumunk, ez a legkisebbektől a felnőtt korig minden korosztály számára ad lehetőséget kikapcsolódásra és fürdőzésre. A csúszdás medencénk a baba tocsogó vagy baba élményelemmel az medencénk, a lassan mélyülő úszómedencénk a váldögönyözővel rendelkezésre áll az ide látogató polgároknak, és tulajdonképpen ezek a beruházások, meg karbantartások, ezek nekünk annyira fontosak, hogy biztonságos fürdőzést biztosítsunk az ide látogatóknak. Nagyon sok esetben nem tapasztalják a polgárok, vagy ide látogatók, hogy milyen munkálatok folynak a háttérben. Tehát a vízgépészet folyamatos felügyeletét követjük, a víz vegyi paramétereit folyamatosan követjük, de ez mellett még a közegészségügyi intézet is mintavételezést vesz a medence vizeiből, és ennek az eredménye minden alkalommal megtekinthető a medence bejáratánál a pénztárnál. Amit még ki szeretnék emelni, hogy az időjárási viszonyok eléggé ki tudnak hatni a látogatók számára. Egy melegebb napos időkor öröm látni, hogy a családok, a fiatalok, az idősebb korosztály is használja, és eljönnek a medence komplexumunkhoz.
1: Jelenleg mit lehet elmondani a vízminőségével kapcsolatban?
3: Vízminősége minden egyes alkalommal megfelelő volt, tehát mi is folyamatosan, napi szinten több alkalommal követjük a víznek, ahogy említettem, vegyi paramétereit, úgyhogy teljesen kielégíti a követelményeket.
1: Mik a visszajelzések, mennyire elégedettek akár a helyi polgárok, akár az ide látogatók?
3: Hát csak pozitív véleményeket hallunk vissza, ezt mindenki láthatja, hogy ezt ki kell emelnem, hogy nem csak a medence karbantartásáért és felügyeletét, üzemeltetéséért vagyunk felelősek, hanem magában az egész strandnak a karbantartásáért. Azt ki szeretném emelni, hogy Magyar Kanizsa Tiszapartja ma már sokkal több, mint egy strand, és ez maga a közösség is, a turisztikai tér olyan lehetőségeket biztosít már, ami az ide látogatók nagyon, nagyon előszeretettel szeretnek.

0: Tombol az újabb hőhullám Szerbiában, amely július végén kezdődött, és körülbelül 10 napig tart. Lesznek napok, amikor 40 fok körül alakul, vagy akár ennél is magasabb lehet a csúcshőmérséklet. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki a rendkívül magas hőmérsékleti maximumok miatt. A szárazság a folyóinkra is hatással van, és a hőség miatt a víz minősége is romlik. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
1: Még a mostani kánikula kezdetén érkezett egy SMS sürgős figyelmeztetéssel az erős hőhullám miatt. Ebben arra hívták fel a figyelmet, hogy a hőmérséklet helyenként elérheti a 40 fokot, és trópusi éjszakák várhatók, amikor a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 26 fok alá. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése azt is jelenti, hogy folyamatosan tájékozódnunk kell a várható időjárási viszonyokról, és követni az illetékes állami szervek tanácsait. Valójában nem tehetünk semmit ellene. A kánikula adott. Egyedül megpróbálhatjuk túlélni az extrém meleg napokat. És nem csak, hogy meleg van, hanem napsütéses is az idő. Szerbia egész területére nagyon magas UV-indexet jeleztek, emiatt a legmelegebb órákban ajánlott kerülni a közvetlen napsütést, valamint rendszeresen magas faktorszámú fényvédőkrémet használni. Az öltözködéssel kapcsolatban ajánlott széles karimájú kalapot vagy sapkát viselni, továbbá világos színű, természetes anyagból készült, lehetőleg hosszú ujjú ruházatot. A hőség megviseli a szervezetünket. Csökkenhet a munkabírás, alvászavar léphet fel, fájhat a fejünk is, főleg az időjárásra érzékenyek körében. Akik viszont közvetlenül érintettek, azok a szív- és érrendszeri betegek, akik számára fokozott óvatosság ajánlott. A közlekedés résztvevőit arra figyelmeztetik, hogy fokozott figyelemmel vegyenek részt a forgalomban, kánikulában ugyanis romlik a koncentráció, türelmetlenebbek, figyelmetlenebbek vagyunk, vagyis nő a balesetveszély. De mi a helyzet a környezetünkkel, ezen belül is a vizeinkkel ebben a rekkenő hőségben? A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa Dejan Vladikovics a szerb közmédiában elmondta, hogy az idei alacsony vízállás jóval korábban következett be a megszokottnál, az eddigi száraz és forró időjárás miatt. Általában augusztus végén mérik a legalacsonyabb vízszinteket, idén azonban már július végén történelmi mélységű vízállásokat regisztráltak. A szakember szerint a következő időszakban további 10-15 cm-es vízcsökkenés várható. Idén az alacsony vízállás sokkal korábban következett be. Az okok között említhető a kevés csapadék tavasz folyamán, és télen a havazás hiánya. Már májusban tisztában voltunk vele, hogy nagyon alacsony vízállásokra számíthatunk. Már jó egy hónapja kiadtuk a figyelmeztetést amiatt, hogy az alacsony vízszint miatt hajózhatatlanná váltak a folyóink. Tehát ez idén sokkal előbb következett be. Ez a jelenség most kivételesen extrémnek számít. Beznánnál, Gombosnál történelmi minimumon áll a vízszint, ha az utóbbi 50 évet vizsgáljuk. Nem jó a helyzet már Zombornál és Verbásznál sem. A szakember szerint igazából ezen nincs semmi meglepő. Május óta tudni, hogy nyáron baj lesz a vízállással, és az aszály már akkor jelentkezett a Duna felsőbb szakaszainak országaiban. Dél-Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban és különösen Magyarországon óriási volt a szárazság. Szerbiában még volt is valamennyi csapadék a Szávától és a Dunától délre, valamivel több eső hullott, ezért némileg jobb ott a helyzet. A hidrológusok szerint a vízállás érdemi helyreállásához több kiadós csapadékos időszakra lenne szükség, összesen legalább 100-150 mm esővel Közép-Európa nagy részén. Erre augusztus folyamán nincs esély. Egyes előrejelzések alapján talán szeptemberben már lesz némi csapadék, de ez a rendkívül alacsony vízállás 4-5 hétig még biztosan megmarad. Extrém alacsony lesz a vízszint, és kedvezőtlen a hidrometeorológiai helyzet. Az augusztus vízügyi szempontból nem hozhat javulást, ám ha az előrejelzések igaznak bizonyulnak, szeptembertől valamivel jobbá válhat a folyóink vízszint helyzete. Addig pedig számolnunk kell a súlyos következményekkel, amelyek a hajózást és az energiatermelést érintik. És csak remélni tudjuk, hogy a rendkívül alacsony vízállás és extrém szárazság nem jár visszafordíthatatlan következményekkel a növény- és állatvilágban.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallott.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hatalmas problémáink vannak az energiaellátásban, pár nap múlva a Duna sem lesz hajózható, de a polgároknak nem kell aggódniuk, mondta Alekszandár Vucic. A szerb elnök kijelentette, hogy az aszály és a kőolajárak miatt hatalmas problémák léptek fel az energiaellátásban, és emiatt már összehívták a válságstábot is. A politikus kiemelte, hogy a vízhiány miatt gondok vannak a finomítóban is, de bízik benne, hogy azt nem kell leállítani. Hozzátette, hogy a kőolajárak is kihívás elé állítják az országot. Nem a magas kőolajárakkal van baj, hanem a hiánnyal. Oroszországban ugyanis a finomítók fele nem működik. Az ukránok szinte minden finomítót megsemmisítenek, emlékeztetett. Jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy meg tudunk-e küzdeni a természettel, fogalmazott Vucic. Ma reggel 8 órától lehet igényelni a 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű turisztikai utalványt Szerbiában, a kérelmeket országszerte a lakossági posták tolóablakainál lehet benyújtani. Szabadkán már nyitás előtt hosszú sorokban várakoztak az emberek. A program azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt, közölte az illetékes minisztérium. A jelentkezéshez egy kitöltött űrlapot és a kísérő dokumentációt kell benyújtani. A kérelmet személyesen kell leadni, és csatolni kell hozzá a személyi igazolványt vagy útlevelet, a szállásfoglalásról szóló igazolást, valamint a nyugdíjjogosultság igazolását. A jelentkezési lap letölthető a Szerbiai Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium, valamint a Szerbiai Posta weboldaláról. Az utalványok 2026. november 1-ig használhatók fel. A mai éghajlat még csak az előszele annak, ami a következő évtizedekben vár ránk, mondta Vladimir Gyurgyevics az Insidernek. A klimatológus, a Belgrádi Egyetem fizikai karának professzora kiemelte, a napokban is tapasztalt hőmérsékleti szélsőségek az emberi tevékenység okozta klímaváltozás miatt alakultak ki, és ez a folyamat visszafordíthatatlan. A szakember úgy véli, a mai éghajlat még csak a kezdete annak, ami a következő évtizedekben vár ránk. Jelenleg a bolygó már körülbelül 1,3 fokkal melegebb az iparosodás előtti időszakhoz képest, ezért elkerülhetetlen, hogy a következő 30 évben legalább még egy fokot melegedjen, mutatott rá Gyurgyevics. Az ilyen hőhullámok gyakorisága a klímaváltozás miatt az 50-szeresére nőtt, és hasonló hőhullámra mostantól minden második, harmadik évben számíthatunk. Arra a kérdésre, hogy mi vár ránk az idei nyár végéig, Gyurgyevics azt válaszolta, hogy a jelenlegi hőhullám nagyon súlyos, és augusztus 9-éig vagy 10-éig fog tartani, a tetőzés és augusztus 5-e után várható. Palicson koncertezik Rúzsa Magdi, a korábbi bejelentést most Facebook oldalán is megerősítette az énekesnő. A Megasztár című tehetségkutató nyerteseként berobbant vajdasági származású előadó művész augusztus 15-én szombaton 21 órától lép a közönség elé a Nagyparkban felállított színpadon a Szent István napi ünnepséghez kapcsolódóan. Magdi néhány hete már járt Palicson, akkor férjével és gyerekeivel vett részt a nyárhangoló fesztivál több programján is.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fok van, ma is rendkívül meleg lesz Szerbiában, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy senki ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 17 óra között.
4: Régi zenék, új információk.
7: Fedezze fel a kettőt együtt.
4: A 107,1-en.
7: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik. Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a Mozaik újabb órájába léptünk, közérdekű információkkal jelentkezem hamarosan. Már is 30 fok feletti értékeket mérünk, és hát tovább dühöng és erősödik az életveszélyes hőhullám, tovább romlik az extrém orvos-meteorológiai helyzet, úgyhogy nagyon figyeljünk, akár az életünk is múlhat rajta. Ezekkel most jó, hogyha tisztában vagyunk. És akkor nézzük is, hogy miért ugye a tartós és extrém hőterhelés olyan a fokozatot ér el a következő napokban, amikor nagyon fontos, akár életmentő lehet a súlyos hőegyensúlyi zavarok felismerése. Elsősorban nem azokról a súlyos vagy igen kellemetlen következményekről beszélünk, vagy beszélhetünk, mint a trombózis, stroke, infarktus, illetve fejfájások, vérnyomás, ingadozások, szívelégtelenség, légzési nehézségek, aritmiák, melyek gyakrabban frontális terhelések esetén is fellépnek, hanem kifejezetten azokról, amik a rendkívüli hőterhelés következtében alakulnak ki, és most veszélyeztetnek bennünket. Gyakori a napszúrás, ami könnyen kialakul, ha hosszabb ideig a tűzőnapon tartózkodunk, és különösen, ha nem védjük a fejünket megfelelően. A nagy melegben gyorsan felléphet, de elhúzódóan jelentkezhet a fejfájás, szédülés, hányinger, fényérzékenység. Ilyenkor azonnal vigyük hűvös helyre a beteget, tegyünk rá vizes borogatást, és fokozatosan itassuk. Ez a strandolókat is igen gyakran fenyegeti. Hamar kialakulhatnak a hőgörcsök is, ha a nagy melegben erősebb fizikai terhelésnek tesszük ki magunkat, miközben a folyadék bevitellel együtt nem gondoskodunk a só bevitelről is. Az ilyen tartósan extrém forró időszakokban igen nagy eséllyel alakul ki a hőkimerülés, amikor a szervezet a folyamatos terhelést egyre kevésbé tudja kompenzálni. A tartós izzadással rengeteg vizet, sót, ásványi anyagokat veszítünk, de ilyenkor a verejtékezés még fent tudja tartani az elfogadható testhőmérsékletet. A folyadékvesztés következtében egyre csökken a vértérfogat, emelkedik a légzés és szívfrekvencia, jellemzően csökken a vérnyomás, egyre erősebb rosszullét, gyengeség, látászavar, akár eszméletvesztés is kialakulhat, de a testhőmérséklet nem emelkedik 38 fok fölé. Az elektrolit egyensúly felborulása esetén fejfájás, hányinger, súlyos izomgörcsök jelentkeznek, felléphet zavartság is. Ilyen esetben már orvosi segítség szükséges, de addig is hűvös helyen fektetés és borogatás alkalmazandó. A legsúlyosabb hőegyensúlyi zavar a hőguta, ami igen könnyen halálos kimenetelű lehet, de már enyhébb esetben is súlyos, maradandó szervi károsodásokat okozhat. Különösen veszélyessé teszi, hogy hirtelen alakul ki, és mire a beteg felfigyelne rá, már gyakran maga tehetetlenné válik. Ilyenkor a szervezet már feladja a védekezést, megszűnik az izzadás, a testhőmérséklet jóval 40 fok fölé emelkedik. Többek között az agy, a vese működési zavara, károsodása, erős zavartság, eszméletvesztés következhet, és ha nem kap azonnali megfelelő ellátást a beteg, akkor súlyos következményei lehetnek. Azonnali orvosi ellátás szükséges, minden lehetséges módon végezzük a test hűtését addig is. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a jelekkel, saját magunk és embertársaink egészségének érdekében is vegyük nagyon komolyan a hőhullám veszélyeit. Figyeljünk hozzátartozóinkra, a környezetünkben élőkre, és minden módon csökkentsük a szervezetünk hőterhelését, és valamilyen módon gondoskodjunk a folyamatosan fennálló erős hőterhelés hosszabb időszakokra történő megszakításáról, a megfelelő folyadék, só és ásványi anyag folyamatos pótlásáról. Mindenki nagyon vigyázzon magára, figyeljünk oda egymásra, és nem győzzük hangsúlyozni azt sem, hogy ha kell, akkor erőszakosan vigyük be a szervezetünkbe a megfelelő mennyiségű folyadékot. Gyerekeknél és idősebbeknél erre fokozottan figyeljünk oda. Fogyasszunk sok-sok hűtött gyümölcsöt, ami nagyon jót tesz a szervezetünknek, és zöldségeket. Kevesebb zsiradékot vigyünk be a szervezetünkbe, tehát a húsok zsírtartalma, ezt csökkentsük, illetve a magas koffein és az alkoholtartalmú italokat kerüljük. Vigyázzunk magunkra!

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
7: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó kisradon a Vácon, a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni ez ügyben a 063 822 67 39-es telefonszámon tudnak. 063 822 67 39. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CDR I típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt, a 107,1-en.

Bayer Friderika felvétele után nem sokára Simple Red és Gypsy Kings is hallható lesz, előtte azonban közérdekű információ. Szúnyogírtás Törökkanizsán augusztus 2-a és 17-e között kombinált légi és földi szúnyogírtást végeznek Törökkanizsa község területén. A szúnyogírtást deltametrin alapú aktív hatóanyaggal és lambda kalotrin alapú hatóanyaggal végzik. Hozzáértők gondolom, hogy miről van szó. Gondolják, illetve tudják. Amelyek a méhekre is mérgezőek, ezért kérik a méhészeket, hogy kaptáraikat zárják be, vagy helyezzék ki legalább 5 kilométerrel a kezelt területen kívül. A vegyszer hatása egy napig tart egyébként.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A híreket követően részletesen beszámolt Tibor a hétvégi sporteseményekről, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk tartani. Hamarosan küzdőtér.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hatalmas problémáink vannak az energiaellátásban, pár nap múlva a Duna sem lesz hajózható, de a polgároknak nem kell aggódniuk, mondta Alekszandár Vučić. A szerb elnök kijelentette, hogy az aszály és a kőolajárak miatt hatalmas problémák léptek fel az energiaellátásban, és emiatt mára összehívták a válságstábot is. A politikus kiemelte, hogy a vízhiány miatt gondok vannak a finomítóban is, de bízik benne, hogy azt nem kell leállítani. Hozzátette, hogy a kőolajárak is kihívás elé állítják az országot. Nem a magas kőolajárakkal van baj, hanem a hiánnyal. Oroszországban ugyanis a finomítók fele nem működik, az ukránok szinte minden finomítót megsemmisítenek, emlékeztetett. Jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy meg tudunk-e küzdeni a természettel, fogalmazott Vučić. Csak vasárnap 700 megawattnyi, azaz másfél paksi blokknyi áramot spóroltak meg a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és intézmények, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy hálásan köszönik a nemzeti összefogást. Figyelmeztetett, hogy ma kezdődik a legkritikusabb 5 nap. Emiatt arra kér minden vállalatot és minden honfitársat, hogy 17 és 21 óra között fogják vissza vagy ütemezzék át az áramfogyasztást. Közösen túljutunk ezen a nehéz időszakon is, és megmutatjuk Magyarország szebbik és emberségesebb arcát, fogalmazott a politikus. A Magyar Védelmi Munkacsoport egyébként tegnap ült össze, hogy fontos döntéseket hozzanak a legkritikusabb 5 nap előtt. A kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte az erre a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a hétfőre várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Az ülésen kijelentették, hogy a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. Hosszú várakozásra kell számítani a legtöbb Szerbiából vagy Szerbiába vezető határátkelőn. A veszteglést csak nehezíti, hogy ma is 40 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítanunk. A szerb határrendészeti igazgatóság ma reggeli adatai szerint a személygépkocsik a legtöbbet a Gradina határátkelő helyen várakoznak, a Szerbiából való kilépő oldalon körülbelül 80 percet. Kelebiánál a Magyarországról Szerbiába való belépésnél már is 60 perc a várakozás. Horgosnál ebbe az irányba szintén körülbelül 60 percet, míg a Szerbiából való kilépő oldalon mintegy 45 percet kell várni. Bátrovcinál a Szerbiából Horvátországba kilépő oldalon szintén 1 órás a várakozási idő. A Szerbiai Automotoros Szövetség emlékeztet, hogy ehhez hozzá kell adni a horvát terminálokon eltöltött időt is, amely mindig lényegesen hosszabb, mint a szerbiai oldalon. Torlódás van az Észak-Macedónia felé vezető kilépő oldalon is, Prohor-Pcsinszkinál, ahol 60 percet kell vesztegelni. Itt a két határ közötti terület is megtelt, a forgalom két sávon halad. A többi határátkelő helyen a várakozási idő nem haladja meg a 30 percet. Az első másfél órában 22.272 üdülési utalvány iránti igénylés érkezett a szerbiai posta tolóablakainál, jelentette be a szerb pénzügyminiszter közösségi oldalán. Sinisa Máli úgy fogalmazott, ezek a számok azt mutatják, hogy az állam intézkedései a polgárok igényeihez igazodnak. A szerb állam 300 millió dinárt különített el erre a célra, amely 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt jelent azon nyugdíjasok számára, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A politikus hozzátette, hogy a kérelmeket a benyújtás dátuma és időpontja szerint rangsorolják.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, a folytatásban is rendkívül meleg lesz Szerbiában, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy senki ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 17 óra között.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
0: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallott.

0: küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk akár majdnem 12 óráig. Műsorunk első részében az adai Potvisje Pretex férfi kézilabdaklubba látogatunk, majd ismertetjük a legfrissebb sporthíreket. Az adai Potvisje Pretex felnőtt kézilabdázói 6. helyen zárták az elmúlt idényt a Super B Liga északi csoportjában. Az új szezon még nehezebb lesz, ugyanis a szövetség összevonta a csoportokat, és egységes Super B Ligában kezdődik meg a versengés szeptember elején. Az elmúlt idényről és a várható kihívásokról Tóbiás Józseffel, a klub elnökével beszélgettem.
2: Itt vagyunk Adán, ahol Tóbiás Józseffel, az adai Potvisje Pretex férfi kézilabdaklubnak az elnökével beszélgetünk. Először nézzük az elmúlt idényt, ugye pár hónapja már nyugszik a labda. A Super B Ligában a csapat a 6. helyet ért el. Mennyire vagytok elégedettek ezzel az eredménnyel, és milyen is volt ez a Super B Ligás idény?
3: Igazából nincs okunk elégedetlenségre, hiszen nem történt meg az, hogy amitől mindegyik csapat tartott gyakorlatilag, hogy esetleg görcsösen fogunk küzdeni a bentmaradásért. Ezt ugye tudni kell ahhoz, hogy a verseny kiírás elején már ugye azt megmondták, hogy a 8. helytől lefelé mindenki ki fog esni a ligából, és ilyen szempontból elég nagy nyomás volt azok a középmezőnyben ugye a csapatokra, és hát így történt meg az, hogy például kiesett az újvidéki Slavia, a szabadkai Spartak, a cservenkai Cervenka csapata, ugye, tehát vannak itt olyan klubok, akik már, tehát nem is évek, hanem évtizedek óta ugye vagy a Superligában, vagy a Super B-ben játszottak. Hál' Istennek mi ugye nem tartozunk ezek közé. Benn maradtunk stabilan, tehát egy 50%-os teljesítménnyel gyakorlatilag pozitív gól aránya, a második legnagyobb nézőszámmal, amire nagyon büszkék vagyunk, tehát csak a Cservenkának volt a statisztika szerint több nézője a hazai mérkőzéseken tőlünk, és erre végtelenül büszkék vagyunk, és hát arra szeretném buzdítani a kézilabda és a sportkedvelőket, hogy a következő idényben is jöjjenek, nem fogják megbánni, hiszen kiváló mérkőzéseket fognak majd látni. Úgy visszatérjek az előző idényre, talán egy picikét annyival mondhatnám, hogy egy nagyon-nagyon minimális csalódottságot jelent az, hogy igazából ugye ezt a 4.-5. helyet tűztük ki célul. Nyilván, hogy ehhez hozzásegített az is, hogy a két fordulóval a mérkőzés a bajnokság vége előtt egy fantasztikus, szinte váratlan győzelmet arattunk hazai pályán a belgrádi Lavovi ellen, akik akkor még 100%-ban nem biztosították be a bajnoki címet és a Superligába vagy Arkusligába való feljutást. Az egy kiváló mérkőzés volt, nagyszerű teljesítménye, és utána úgy érzem, hogy egy picikét, amikor már a csapat, tehát láttuk azt, hogy az 5. helyre nem sok esély van, tehát simán be, tehát gondolom, hogy a fejekben egy kicsikét a játékos, a fiúk egy kicsit úgy gondolom, hogy felengedtek, és akkor történt egy döntetlen a szabadkai Spartak ellen idegenben, illetve egy hazai minimális vereséggel zártuk az India ellen, de hát annak a mérkőzésnek már számunkra nem volt tétje. Ha azt nézem, akkor fiatalabb csapattal játszottunk az előző évhez viszonyítva, függetlenül, hogy a idősebb játékosok is voltak ugye a csapatban. Az előző évben 5. helyen végeztünk, úgy, hogy csak egy gól miatt maradtunk le, ugye a 4. helyről. A rendszer gyakorlatilag 4. helyre is hozott be minket, hiszen jobban volt a gólarányunk az India csapatától. Mégis azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon picikével talán teljesítmény vonatkozásában egy picit jobb lehetett volna, hogy elmozduljunk arról, mert ez általában ugye úgy van, hogy egy 12 csapatos ligában, tehát az 50%-os teljesítmény az az abszolút közép mezőn jelenti, és ez így is történt, hiszen hatodik helyen zártuk a bajnokságot.
2: Ami nagyon jó helyezés szerintem. Az új bajnokság majd szeptember 5-én kezdődik, az új Super B-liga, a Lazarevaci Kolubar ellen lesz az első meccsetek. Ez azért merőben más liga lesz, ugyanis egységes Super B-ligát talált ki, alakított ki a szövetség.
3: Igen, megmondom őszintén, hogy nagyon nagy dilemmába voltunk. A klub vezetősége a hazai játékosokkal együtt, a csapatkapitánnyal és azokkal a stabil játékosokkal, akik a csapat gerincét képezik gyakorlatilag, hogy melyik ligában is folytassuk. Tehát ez dilemma volt. Nyilván, hogy óriási csalódottság lett volna mindenki számára, hogyha két kiváló, stabil idény után most visszaléptünk volna ugye a Super B ligától, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok klub bajban fog lenni anyagilag ez az összevonás miatt. Ennek az összevonásnak igenis van alapja szakmai szempontból a minőség vonatkozásában. Nem biztos, hogy ez első, de valószínűleg igen, már első idényben és az első évben is meg fog mutatkozni, de hosszú távon úgy gondolom, hogy 2-3 év alatt éven belül ki fog alakulni az a mezőny, ami valóban egy szinte alig észrevehető különbséget fog képezni a Superligához viszonyítva. Tehát egyrészt megalapozott, másrészt viszont olyan elképesztően, olyan brutálisan sokba kerül, úgy az utazás, mint a részvételi díj vonatkozásában, hogy ezt nagyon-nagyon kevesen fogják tudni kifinanszírozni. Nálunk is ez volt ugye a fő kérdés. Tudom, hogy ez elsősorban az én felelősségem, ugye, hogy erre megteremtsem a körülményeket, illetve megfelelő anyagi forrásokat. Nagyon sokat kell, hogy dolgozzunk ezért, és hát innen is szeretném kérni mindazokat, akik bármilyen formában hozzá tudnak járulni a klub működéséhez, hogy szeretettel várjuk őket, és hívjuk és várjuk őket akár még olyan formában is, hogy a klub vezetőségében részt vegyenek, folynak különböző tárgyalások, és hát nagyon bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni.
2: Szükséges erősíteni a magasabb ligához, és mennyire változik majd a keret, és ugye új szakvezető áll a csapat élén.
3: Igen, és ez amit említettél is, hogy a Lazarevácon játszuk az első mérkőzés, hát ez a történet pikantériája az, hogy pontosan az az ember fogja átvenni a csapat irányítását Alexander Marjanovic személyében, aki a Lazarevaci Kolubarát éveken keresztül vitte, ugye úgy a Superligában, Super B-ligában, tehát ugye ők is igazából anyagi megfontolásból nem folytatták a Superligában a játékot. Egyébként elmondhatom azt, hogy a mi ligákban, tehát ez az észak-középi csoportban, amelyikben voltunk ugye Super B-ligában, a legszebb kézilabdát játszott a Kolubara, nagyon gyors játékot szorgalmazott ugye Alexander vezetésével a Kolubara csapata, és nagyon kevesen bírták azt a tempót ugye velük, hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy friss lendületet fog hozni, és hát erősítésre is szükségünk lesz. Persze vannak játékosok, akik egy-két játékos valószínűleg, akik biztos nem fognak, kérdéses ugye a kettős igazolású játékosnak a további esetleg alkalmazása, de mindenképpen lesznek újak is. Egyelőre az az edző mellett, aki 100%-ban biztos, az egy beálló pozíció Mázsics személyében, aki Mázsics Milán személyében, aki Németországból tért most haza, valamikor a Verbász utána az Orosháza csapatát erősítette éveken keresztül NB1-ben is. Egy kiváló játékos, nagy tapasztalattal, már nem fiatal már, de hatalmas küzdelem jellemzi a játékát, és a beálló pozíción egy nagyon kellemetlen játékos, hiszen nem az, tehát a nagyon nehéz őt, a robbanékonysága miatt ugye nagyon nehéz őt a védőjátékosoknak ugye neutralizálni és ugye kivédekezni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez majd segíteni fogja az átlövőinknek a teljesítményét, hogyha jobban oda kell, hogy figyeljenek az ellenfél védőjátékosai a beálló poszton levő játékosunkra, ugye másik személyben. A többiekről még egyelőre nem szeretnék konkrétan beszélni, mert tárgyalások vannak. A következő egy hét folyamán szerintem teljesen kifog, vagy legalábbis 90%-ban kifog ugye derülni, hogy pontosan ki az, aki marad, az, aki biztos, és nagyon-nagyon nagy erősítés számunkra. Ezt mindenféleképpen ki szeretném emelni. Urbán Egon, ugyanis több mint 10 évig az NB1-ben játszott Magyarországon, először a Gyöngyös, majd a Komló csapatában, és hát ő óriási nagy erősítés lesz ugye itt a következő, hiszen az ő tudása, gyorsasága, robbanékonysága és biztos realizációja sokat fog majd segíteni, annál is inkább, hogy nagy a valószínűsége, hogy a túloldalon, balszél pozíción Dusan Miric személyében megmarad egy szintén tapasztalt balszélsünk, ugye úgy, hogy nem fogják majd tudni az ellenfelek, hogy esetleg melyik oldalra tolják át úgymond a védekezést, lehetőséget adva, hiszen mindkét oldalon nagyon nagy tapasztalattal biztos kezű szélsőink lesznek. Arról folytatunk még, hogy amennyiben Kis Márknak, aki ugye Magyarországon játszik, és Pécsett folytatta tanulmányait a NECA után, ugye Balatonboglár után. Ő most, ha minden igaz, hogyha augusztus közepéig, ha kiderül, hogy a Szegedre át tudja helyezni a Szegedi Tudományegyetemre, akkor rá is számítunk, és hát ugye szoktam mondani, hogy a hazai játékosok mindenképpen előnyben részesülnek, és nagyon nagy büszkeség lesz számunkra, hogyha őt is alkalmazhatjuk.

0: Nézzük az utánpótlást, ők hogy szerepeltek az elmúlt idényben, ugye mindig több korosztályos csapatotok is van, és jó sikereket, nagy sikereket is szoktatok ugye elérni, országos bajnokságra való kijutás, országos bajnoki cím, stb. Hogy volt ez az elmúlt szezonban?
1: Az elmúlt szezonban azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen váratlanul megismételtük az előző szezon eredményét, amelyen, és olyan mondom, hogy mit értek az alatt, hogy teljesen váratlanul, mert ismét az történt, hogy mindhárom korosztállyal kijutottunk az országos bajnokságra, amelyet azt mondom, hogy a metaloplasztikán a pancsovai Dinamón kívül, és talán azt mondom, hogy hát nem is tudom igazából, hogy van-e még, mert a Novi Beográcsi, aki még ugye nagyon jó, a Partizás, tehát gyakorlatilag nincs még egy klub ezen a metaloplasztikán és a pancsovai Dinamón kívül, akik mindhárom korosztályon országos bajnokságot játszottak. Talán a Nisi Mladost még, aki legalább kettőben biztos, hogy részt vett, és annál is inkább, mert ugyan az U14-ben, és ezt most szándékosan kezdem, az egy új rendszer alakult ki, ott már az első kör után csak az első helyezettek jutottak tovább, és automatikusan egy országos, úgymond szuperligába jutottak, ahol például Leszkovácon volt az első fordulunk, tehát ugye az sem volt egy egyszerű történet. Szerencsére ugye az ottani barátaink biztosítottak a gyerekeknek alvási lehetőséget, ugyanúgy, ahogy ezt a tornákon szoktuk Leszkovácon, illetve Adán is megoldani, hogy házaknál aludtak a gyerekek, így el tudtunk utazni előző nap délután, és akkor pihenten mehettek a fiúk a mérkőzésekre. Tehát ez ilyen formában történt, hogy már tehát ligaszerű országos bajnokságra én úgy gondolom, hogy szakmailag nem hozta meg ez a ritkán voltak, tehát havi egy forduló volt, és gyakorlatilag a másik rendszer, amely a 16-ban és 12-ben megmaradt, tehát hogy az első kör után megy a vajdasági szuperliga, és úgy, ahogy a másik két körzetből, tehát az első négy jut ki az országos döntőre, amit ugye egy hétvégén játszanak, május végén, illetve június elején. Ez így történt az U12-nél és az U16-os korosztályoknál is. A 16-osnál cél volt, úgy szintén, mint az U14-nél, hogy kijussunk az országosra, ez meg is történt. 12-esnél pedig egy érdekes, és ugye a 16-ról, bocsánat, csak még annyira visszakanyarodok, hogy itt ugyan a hetedik helyen végeztek a fiúk az országos bajnokságon, ami 16-ban tényleg nagyon jó eredmény. El kell, hogy mondjam, hogy a belgrádi Partizánnal egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés után, ahol két másodperccel a vége előtt egyenlített a Partizán, majd 7 méteresek következtek, és a 7 méteresek után maradtunk alul ugye a Partizánnal szemben, és ezzel egy hajszálon múlott, hogy az elődöntőbe jussunk. Tehát azt hiszem, hogy ez mindent elmond a fiúk teljesítményéről, és nagyon büszkék vagyunk rá. A 12-eseknél pedig azért vagyok nagyon büszke, mert ott egyáltalán, tehát ott teljesen váratlanul jutottak ki országosra, országos döntőre a fiúk, ugyanis az volt, hogy itt az volt a stratégia, amit kitűztünk az idény kezdete előtt, hogy tekintettel arra, hogy 26 fiú állt rendelkezésünkre az U12-es korosztályban. Egy ott még aránylag az elején, ugye, tehát az volt a cél, hogy a létszámot megtartsuk, és hogy szükség esetén fél szezontól, tehát ugye a tavaszi idényben egy B csapatot is kialakítunk, és ugye az A csapat várhatóan majd a vajdasági szuperligában, a B csapat pedig az első ligában fog játszani. Ez így is történt, és egy fiú még ott a legelején, egy pedig évközben morzsolódott le, tehát aki abba hagyta ugye kézilabdát, de a 24 fiú megmaradt az évi, és ez volt igazából a 12-es vonatkozásában a legnagyobb eredmény, És hát az, hogy kijutottak a fiúk, el kell utazni Arilleba az országos döntőre, ahol ott töltötték a hétvégét. Ugye eredmény ott különösebb nem született, de nem ez volt a lényeg, óriási tapasztalat volt a számunkra, fiatalabb csapat is voltunk, és hát ezért mondom, hogy az, hogy megismételtük, tehát általánosságban, hogy megismételtük ezekkel a versenykorosztályokkal, úgy, hogy volt egy plusz versenykorosztályunk is, a 12 B csapat, ez abszolút egy nagyon jó idénynek ugye nevezhető, nagyon eredményesnek, annál is inkább, mert a kisebb korosztályokban, tehát a harmadik, negyedikeseknél, illetve az első és másodikosoknál, az ovisoknál ugye az van, hogy együtt a kislányokkal együtt vannak ugye az edzések, viszont az alsós korosztályokban szintén létszámnövekedés történt, ami a mai világban azt hiszem, hogy egy nagyon nagy kincs.
0: Egyre népszerűbb a kézilabda, aztán eddig is nagyon népszerű volt, de egyre népszerűbb ugye úgy tűnik, hogy egyre több a gyerek. Ugyanezek a csapatok fognak indulni a következő idényben, és ezek az utánpótlás csapatok a különböző ligákban?
1: Igen, tehát mindenképpen ugye azt szeretném elmondani, ugye, hogy ugye, ahogy a felnőtt csapat vonatkozásában beszéltünk ugye a vezetőedzőről, tehát ugye szeretném elmondani, ugye továbbra is Gó Róbert tölti be a szerepét a szakmai vezetőnek, ami az utánpótlást illeti. Rákos Zsuzsa fogja most vezetni az U16-os csapatot, Király Ágnes az U12-t, az U14-et pedig most az előzetes, most ezt még a héten itt teljesen definiálni fogjuk, ők ketten fogják közösen vezetni, illetve az alsósoknál és a piciknél pedig az eddigiekhez hasonlóan Kis Sándor vezeti a harmadik, negyedikes korosztályt, illetve a 12 B csapatot, amennyiben majd ez lesz tavaszra, ugye ezt majd időközben meg fogjuk látni. Sípos Oszkár vezetésével folynak az elsős másodikosok edzései, illetve az iskoláskor előtti korosztálynak pedig Tóbiás Vivien vezetésével. Szeretném elmondani, hogy minden egyes utánpótlás edzőnk, ezt mindig nagy büszkeséggel kihangsúlyozom, egyetemet végzett, testnevelési egyetemet végzett, képzett edző, az mert ugye kézilabdát is külön, vagy az egyetemen diplomáltak, attól függ, hogy ki milyen rendszerben tanult, vagy ugye külön szereztek még ugye edzői diplomát, de nagyon fontos ez olyan a pedagógiai szempontból is, hiszen sokszor elmondtam már, és ezt mindig szeretném megismételni, hogy nem csupán sportolókat és kézilabdázókat, hanem embereket is nevelünk, és arra neveljük, hogy elsősorban jó emberek legyenek, hasznos emberei legyenek a közösségünknek, és hogy tanuljanak minél többet, hiszen azt soha nem tudja elvenni senki tőlük, és hogy természetesen ki milyen szinten, ugye az aztán majd később fog eldőlni, fogja űzni a kézilabdát.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

11 óra 42 és fél perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírein következnek. A hétvégén a harmadik fordult játszották a labdarúgó Szuperligában, az eredmények a következők. Novi Pazar UFK Beograd 1-4, Csukaricski Kragujevac Radnički 3-0, Zemun Nisi Radnički 0-1 és Partizán IMT meglepetés 1-2. A Vojvodina Mášva és a Zseledincsár Mladosz mérkőzéseket ma játsszák majd, a Radnički Cenotrezda meccs lejátszásának időpontja pedig még eddig ismeretlen. Elindult a labda hosszú útjára az első ligában, amelyben a top 1 TSC és a szabadkai Spartakusz is érdekelt. A TSC a nyitányon hazai pályán fogadta az OFK Verset csapatát, és Milosevic góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A következő fordulóban is otthon játszik a TSC, vasárnap az Ivanicai Javort látják majd vendégül. A Spartakusz Pavlovic, a kolumbiai Mulato és Trajkovic góljaival nagyon simán 3-0-ra nyert a harmadosztályból feljutott Bor ellen. A kék galambok az előttünk álló hétvégén a Gornyi Milanovaci Metalac vendégei lesznek. Aranyérmet nyert a szabadkai Mackovics Martin és az orosz származású Nikolaj Pimenov két pár evezősben az olaszországi evezős Európa bajnokságon. A szerb színekben induló páros az egész kontinens viadalon kitűnően teljesített, a selejtezőben és az elődöntőben is a legjobb időt érték el, majd a szombati fináléban rajt célgyőzelmet arattak. A Mackovics-Pimenov páros 6-0-4-45-ös idővel ért célba a döntőben, a második helyen a spanyol páros végzett 6-0-22-vel, míg a bronzérmet a horvátok szerezték meg 6-0-8-35-ös eredménnyel. Az egyetlen szerbiai női versenyző Jovana Arsic egy párban szintén nagy sikert aratott, miután a bronzérmet szerezte meg. Két érmet nyertek a Spartakusz atlétái a Krájevon rendezett felnőtt országos bajnokságon. Mindkét érem a klub és az ország egyik legjobb sprinteréhez, Dario Basic Palkovicshoz fűződik. Dario előbb 200 méteren állt rajthoz, al 20,88 század másodperces idővel, az országos bajnokság egyik legjobb eredményével aranyérmet nyert, majd 100 méteren 10,89-el a harmadik helyen ért célba. Sikeresen szerepelt Visnya Vilovics, miután 200 méteren 25,10 századdal új egyéni csúcsra a hetedik helyet szerezte meg. Romániában zajlik a női U18-as kézilabda világbajnokság, amelyen a magyar és a szerb csapat is részt vesz. A magyar lányok megnyerték az elcsoportot, miután Tunéziát, Kanadát és Svédországot is legyőzték, és a közép döntőben ma Romániával, holnap pedig Kínával mérkőznek. A szerb csapat a H csoportban Algériát legyőzte, Szlovéniától és Svájctól azonban kikapott, és az alsóházban ma Angola, holnap pedig Brazília lesz az ellenfele. Belgrádban a 18 éven aluli fiú kézilabda Európa bajnokságát tartják. A magyar válogatott a D csoport második helyén végzett, miután Svájcot és Montenegrót legyőzte, Izlandtól azonban kikapott, a szerbek pedig a B csoportban Olaszországot és Törökországot is legyőzték, a sokkal esélyesebb németekkel pedig döntetlent játszottak, és szintén csoport másodikként jutottak a középdöntőbe. Magyarország ma Portugáliával, holnap Horvátországgal mérkőzik, még Szerbia ellenfelei Franciaország és Szlovénia lesznek. A csalódást keltő 9. helyen zárták a szerb U18-as férfi kosarazók az Európa-bajnokságot. A csoportban a szerbek Szlovákiát és Dániát is legyőzték, egyedül a törököktől szenvedtek 4 pontos vereséget. A 8. döntőben Szerbia a végletekig kélezett mérkőzésen 78-77-re kikapott Németországtól, és ezzel az alsóházban folytathatta tovább az EB-t. Ott Bulgáriánál és Dániánál is jobbnak bizonyult a szerb együttes, majd a 9. helyét vívott találkozón tegnap este Észtországot 77-67-re verték a kékek. A bronzmeccsen Spanyolország-Franciaország 69-74, a döntőben Szlovénia-Olaszország 88-71.

0: És ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor adán maradunk, de labdarúgás lesz majd a fő témánk. Viszontlátásra!
1: Küzdőtér. Berejték nélkül nincs siker.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Ülésezett a szerbiai válságstáb, egyelőre nem vezettek be intézkedéseket a lakosságra vonatkozóan. Paks utolsó turbinája még üzemel, jelentette be Magyar Péter. Ma Szerbiában akár a 40 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, és mától lehet jelentkezni az üdülési utalványokra a postákon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Rendkívüli ülést tartott ma a szerbiai válságstáb a magas hőmérséklet és a Duna alacsony vízállása miatt. Gyuro Macut szerb miniszterelnök az ülést követően kijelentette, hogy a helyzet jelenleg stabil, ezért egyelőre nincs szükség a lakosságot érintő intézkedésekre. A kormányfő elmondta, hogy a tanácskozáson szó esett arról, hogy a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, valamint az ország energiabiztonsága is szóba került. Mint fogalmazott, elsődleges cél az energiarendszer stabil működés fenntartása, amely jelenleg biztosított. Emellett fontos a dunai hajózás zavartalanságának megőrzése, valamint a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működésének biztosítása. Macut hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, minden illetékes szerv bekapcsolódott a munkába, megkapták a feladataikat, és hamarosan konkrét útmutatást adnak arról, hogy az egyes intézményeknek milyen teendőik lesznek. Az illetékesek ismét a takarékos víz és villamos energia felhasználásra kérték a lakosságot. Macut bejelentette továbbá, hogy a törzskar a következő időszakban is rendszeresen ülésezik. Stabil Szerbia áramellátása, jelentette ki Duško Aničić a szerbiai RTV-nek. A szerbiai villamoshálózat rendszerirányítási igazgatója hangsúlyozta, hogy az országban a helyzet lényegesen jobb, mint a régió más részein. A hosszantartó hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban takarékosságra és racionális áramfogyasztásra kérik a lakosságot. Aničić elmondta, hogy az európai villamosenergia rendszer állapota is stabil, a fogyasztás jelenleg alacsony, de ez a nap folyamán változik. A legnagyobb kihívást az esték jelentik, amikor lemegy a nap és leáll a napelemek termelése. A rendszerüzemeltetők számára ekkor a legnehezebb egyensúlyt teremteni a fogyasztás és a termelés között, mutatott rá a szakember. Elmondása szerint jelenleg Olaszország, Magyarország, Ausztria, Németország és Horvátország importálja a legtöbb villamos energiát. Szerbia kevesebbet importál, és azt is a délelőtti órákban, amikor a legolcsóbb, és ezt az energiát tartalékban őrzi. Amikor vörös meteorológiai riasztás van érvényben, a szerbiai villamoshálózat csapatai 24 órás készenlétben vannak, hogy az ellátási problémákra azonnal tudjanak reagálni. Hozzátette, hogy ebben az időszakban a karbantartási munkálatokat is elhalasztják, valamint az összes távvezetéket üzembe helyezik, hogy a hálózat teljes kapacitással működjön. A napokban ismét 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Vajdaságban, a déli órákban szinte elviselhetetlen a hőség. Sokan ilyenkor inkább otthon maradnak, és csak a legszükségesebb esetben indulnak útnak. A meteorológusok szerint az idei nyár egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullámát éljük. Csernai Panna riportja.
2: Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig két intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. Sanella Kuktin, Szabadka. Egyáltalán nem bírom a hőséget, nagyon nehéz. Amióta az eszemet tudom, sosem viseltem jól. Úgy próbálom átvészelni, hogy a ventilátor előtt vagyok szinte egész nap. A legtöbben hideg italokkal, gyakori zuhanyzással vagy árnyékos helyeken próbálják átvészelni a forró napokat. Erdély Emil, Szabadka.
3: Én nem is szoktam nagyon kijárkálni, de tudom, hogy a hőség nagyon meleg. Kimegyek a teraszra, és ott föl lehet már nagyon hőni, meg lehet forni. Én szoktam sokszor hideget tusolni, hideg vízzel gondolom.
2: A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Kovács Géza, klímakutató.
4: Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor zivatar, úgy tűnik nem lesz valami heves zivatar tevékenység, de elég meglehetősen messze van a dolog, de úgy tűnik, hogy nem várható, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Ami fontos, hogy egy újabb gyenge hidegfront jön vasárnap, az se hoz esőt valószínűleg, de viszont további picit vissza mérsékli a meleget, úgyhogy a következő héten, tehát gyakorlatilag 10-től azt mondhatnánk, kánikula lesz csak, tehát 30 és 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Jövő héten a reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok alá csökkenhet, így véget érhetnek az úgynevezett trópusi éjszakák. A nyári melegtől azonban egyelőre nem búcsúzhatunk. A nappali hőmérséklet továbbra is meghaladja majd a 30 Celsius fokot.
1: Paks utolsó turbinája még üzemel, jelentette be Magyar Péter a Facebookon közzétett videójában. A magyar miniszterelnök kiemelte, Paksnál a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re, tehát a korábban jelzett mínusz 134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. A vízkivételi műnél lévő vízszint az elszívó hatás csökkenésével átmenetileg emelkedett néhány centimétert, és jelenleg az úgynevezett balti szint feletti 83 méter 68 cm. Áll, ismertette Magyar Péter. Jelezte, hogy a paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó, még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 5 cm-rel mélyebbre süllyed. Ezzel a paksi szakemberek elérték, hogy ma és talán még a holnapi napon az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható, fogalmazott a politikus. Amennyiben leállítják ezt a turbinát is, akkor 44 év után először kell majd teljesen leállítani a paksi atomerőművet. A mobil rendelőknek köszönhetően az egészségügyi ellátás házhoz jön, Szerbia polgáraihoz, nyilatkozta dr. Mirsad Gyerlek. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a minisztérium mobil rendelője Szerbiát járva lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a lakóhelyükön részesüljenek megelőző vizsgálatokban, laboratóriumi diagnosztikában és szakorvosi konzultációkban. A rendelő jelenleg Vincsán tartózkodik, ahol már az első napon nagyszámú lakos jelent meg a szűréseken. Gyerlek a Tanjugnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy ezzel a módszerrel is az alapfokú egészségügyi ellátás megerősítésén dolgoznak. Augusztus 1-e óta 742 gyógyszer érhető el jelentősen alacsonyabb áron Szerbiában, és a gyógyszerárak csökkenését célzó intézkedésekkel az állam hatékonyságáról, szervezettségről és a polgárok iránti felelősségről tett tanúbizonyságot, nyilatkozta Nebojša Tasića a szerbiai RTV-nek. Az egészségügyi miniszterhelyettes kiemelte, hogy a gyógyszerek mintegy 2,5 millió krónikus beteg számára váltak olcsóbbá, amire az állam körülbelül 7,3 milliárd dinárt fordított. Azok a gyógyszerek, amelyeknél korábban 50-90%-os önrészt fizettek a betegek, most legalább 40%-kal kisebb önrészsel lesznek elérhetőek. Amelyeknek az önrésze 10-45% között volt, azok ára akár 10%-kal is csökken, hangsúlyozta Tasić. Ma reggel 8 órától lehet igényelni a 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmeket országszerte a lakossági posták tolóablakainál lehet benyújtani. A program azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt, közölte az illetékes minisztérium. A legfrissebb adatok szerint már 23 ezer üdülési utalvány iránti igénylés érkezett a szerbiai posta tolóablakainál. A jelentkezéshez egy kitöltött űrlapot és a kísérő dokumentációt kell benyújtani. A kérelmet személyesen kell leadni, és csatolni kell hozzá a személyi igazolványt vagy útlevelet, a szállásfoglalásról szóló igazolást, valamint a nyugdíjjogosultság igazolását. A kérelmeket a benyújtás dátuma és időpontja szerint rangsorolják. A jelentkezési lap letölthető a Szerbiai Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium, valamint a Szerbiai Posta weboldaláról. Az utalványok 2026. november 1-ig használhatók fel. A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ismét megrendezték a palicsi pikniket, családi és gyermeknap volt Padén, és kenyérszentelő ünnepséget tartottak Keviben. Jönnek a részletek. Ismét megrendezték a palicsi pikniket a Palicsi tópartján. A férfi strandra kilátogatókat ezúttal is színes programok, gasztronómiai különlegességek és esti szabadtéri mozivetítés várta. A szervezők célja, hogy a rendezvény minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson. Csernai Panna riportja.
2: A tavalyi siker után a Palics Park Kft. Idén ismét megszervezte a palicsi pikniket a férfi strandon. A rendezvényre családok és baráti társaságok érkeztek, ahol a nyári kikapcsolódási, a jó hangulati a főszerep. A nagy meleg sem tartotta távol a látogatókat a palicsi pikniktől. A felnőttek élvezhették a tóparti piknik hangulatot, míg a gyerekek játékokkal és kreatív foglalkozásokkal kapcsolódhattak ki. Sőt, a kíváncsiabbak érdekes kísérleteket is kipróbálhattak. Balog Máté.
0: Jól érzem magamat.
5: Részt vettél a kísérletben?
0: Igen.
5: És mit csináltatok?
0: Kísérleteztünk.
5: És mi történt?
0: Fölrobbant.
2: Késő délután folyamatosan zajlottak a programok. A legkisebbeket légvár és csillámtetoválás várta, de a látogatók pólófestésen is részt vehettek, amelyeket egyedi mintákkal díszítettek. Nemanja Ignyatov. Eljöttem a fiammal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, kihasználjuk ezt a szép napot, és azt, hogy történik valamit Palicson. Még semmit sem csináltunk, várjuk, hogy elkezdődjenek a programok. Biztos vagyok benne, hogy most is olyan jó lesz, mint tavaly, amikor itt voltunk. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat tette teljessé. Helyi borok, kézműves sörök, ginalapú koktélok, frissítő italok és számos más finomság várt mindenkit. Az est méltó lezárásaként pedig a palicsi Abázia mozival együttműködésben a csillagos ég alatt levetítették a Vendég a francia kastélyban című filmet eredeti nyelven, szerb felirattal. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
6: Idén másodszor kerül megrendezésre a tavaly nagy sikere való tekintettel. Itt a férfi strandon szervezzük meg. Szerettük volna ezt a részét is Palicsnak egy kicsit előtérbe helyezni, ezért is álmodtuk meg ezt a programot.
2: A szervezők bíznak benne, hogy a palicsi piknik a jövőben is a nyár egyik meghatározó közösségi programja marad, és jövőre újra megszervezik.
1: Padin 12. alkalommal szervezték meg a Családi és Gyermeknapot. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja ezúttal is a birkapörkölt főzőverseny volt, amelyet 7. alkalommal tartottak meg. A szervezők színes programokkal várták a családokat, miközben a bográcsokban rotyogtak a finom ételek. Szerkesztőségi összeállításunkat hallják. A legkisebbek légvárban ugráltak, barátkoztak és fociztak, a családi programok egész délután megtöltötték élettel a padéi régi plébánia udvarát. Koncz Dorian padéról.
7: Focisztam, locsoltam a tűzoltókkal, meg ennyi.
8: Hogy érzed magad?
7: Jól.
8: Hanyadszorra vagy itt, voltál-e már itt korábbi években is?
7: Hát nem tudom, hanyadszorra, de sokadszorra.
1: A birka pörkölt főző versenyre idén 22 csapat nevezett be, bár ennél is többen jelentkeztek, a helyszín befogadó képessége miatt ennyi csapat vehetett részt a megmérettetésen. A főzés délelőtt kezdődött, a bográcsokba kerülő juhokat pedig ezúttal is helyi termelők ajánlották fel, ami jól mutatja a közösség összefogását. Fodor Dániel padéról.
9: Idén vagyunk itt a másodszor, nagyon jó programok vannak, és nagyon jó érezzük magunkat.
8: Miket csináltak a nap folyamán?
9: Miket játszunk, főzünk, barátkozunk, és így.
8: Mi készül?
9: Birka pörkölt, az egyikben, másikban meg disznóhús.
1: A rendezvényt a Padélyi Innovációs Központ és a VMS helyi szervezete közösen szervezte. Ripcó Krisztián szervező.
10: A mai napnak az elsődleges célja egy kis kikapcsolódás ebbe a rohanó világba, és hogy itt a régi parokja területén vagyunk most, egy kicsit összejöjjünk, barátkozzunk, beszélgessünk, mert ugye a hétköznap mindenki elfut egymás mellett az utcán, attól függetlenül közel lakunk ugye egymáshoz, sokszor ugye nincs idő a barátkozásra, a beszélgetésre, valamint ugye az az augusztus, július vég, augusztus elejé dátumot, amikor kiválasztottuk, ez azért megfelel, mert nálunk ugye a templomi búcsú az augusztus 5-én van, és sokan ilyenkor jönnek haza évi szabadságra külföldről.
1: A Családi és Gyermeknap idén is lehetőséget adott arra, hogy a helyiek és a hazalátogatók együtt kapcsolódjanak ki, és közösen töltsenek el egy tartalmas napot. Kenyérszentelő ünnepséget tartottak Keviben, a rendezvényt a hagyományápolás jegyében a helyi Móra István Művelődési Egyesület szervezte meg. Az alig néhány száz lelket számláló faluban ez az ünnep különösen fontos, hiszen évről évre kifejezi az itt élők összetartozását, a hagyományok tiszteletét és a közös értékek megbecsülését. Halász Zoltán riportja.
11: Ünnepi felvonulással kezdődött a kenyérszentelő ünnep Keviben. A faluban ez az ünnep nem csupán hagyomány, hanem az aratás és az új termés méltó megünneplése. Az új kenyér megáldása egyszerre fejezi ki a hálát a termésért és a földművelők kitartásának megbecsülését. Nagy Abonyi Béla.
12: Jó is ezt az ünnepet megünnepölni, ugye én is különben termelő vagyok, vagyis már voltam, mert nyugdíjas vagyok, de a kisfiam azt csinálja, ugye ez az áldása. Vetés vagyok buzára, ugye ez nagyon kell, ez így kell, hogy legyen, mondom én.
11: Az esemény nem csupán a falubelieket kapcsolja össze, hanem a környező településeket is. Idén is több település egyesületei léptek fel a kulturális műsoron. Jó hangulatban, vidám mulatság közepette mutatták be produkcióikat. Szabó Szabados Gizella, a gunorasi Rozmarin tánccsoport tagja.
13: Mulatni nagyon szeretik, úgyhogy nincs olyan, ahol nem. És hát a csapatunk is vikedély, úgyhogy tényleg szeressük. És hát nagyon szép, persze, hogy gyönyörű lovaskocsi fölvonulásokra, ahol végigmulattuk a falvakba, itt Tornyoson, nem, igen, ezt kell vitt, Tornyoson, majdnem a Rudon táncoltam, nagyon szeretik táncolni, és meg volt a rémével a főnök asszony, hogy most már BS a lovak közé, mondom, tehát vígan halok meg. A zene az életem, komolyan nagyon szeret. Zenélni is szeretek, énekelni, táncolni, úgyhogy mindez egybe megy.
11: A helyi Móra István Művelődési Egyesület 34. alkalommal szervezte meg a kenyérszentelő ünnepséget. A kulturális műsor során az előadások ismét bizonyították, hogy a hagyományok közös megőrzése közelebb hozza egymáshoz a környező falvakat és a közösségeket. Perpauer Attila, a Móra István Művelődési Egyesület elnöke, Kevi.
14: Először a Kevi gyerekek lépnek fel, majd utána helybéli asszonykórus, és már több évtized ápoljuk a hagyományokat a környező településekkel, Törökfaluval, Topolyagunarassal, Zentagunarassal, Felsőeggyel és Tornyossal, és ők jönnek el, az ottani művelődés egyesületek jönnek el, hogy ünnepeljünk együtt.
11: A Szent Misa során a plébános megszentelte az új kenyeret, hálát adva az idei termésért és az emberek egész éves munkájáért. A kenyéráldás, az összefogás, a gondviselés és a közös értékek megbecsülésének jelképe, amely meghatározó része az ünnepségnek. Kormányos Zoltán, plébános, Rózsafüzér királynője, római katolikus plébánia, Kevi.
15: A közösségnek az ünnep az, hogy együtt vagyunk, együtt ünneplünk, jó, hogyha vannak vendégek is, mint mondjuk máma, ugye a közösség egységét fejeznék ki, hogy van, hogy él, hogy létezni akar továbbra is kitartóan. És hát nem csak, hogy létezni akar, hanem talán azért hinni is.
11: Alig maradt hely a templomban, ami jól tükrözte az ünnep jelentőségét a helyiek számára. A Szent Misén való nagy részvétel ismét bizonyította ennek a napnak a közösség összetartó erejét.
16: Sport.
1: Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján, az olasz Jannik Sinner meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Ami a többi szerbiai teniszezőt illeti, Miomir Kecmanovic a 62., Dusan Lajovic a 149., az entai származású Györe László pedig a 207. helyen áll a ranglistán. A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, folytatódik a kánikula, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy senki ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 17 óra között.
17: Friss hírek minden órában.
18: Szabadkai Magyar Rádió.
19: 107,1 MHz.
18: Reklám következik.
20: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
24: Várom a postást.
23: Jön a nyugdíj?
24: Azt várhatom.
23: A számlákat hozzák.
24: Na azt nem várnám.
23: Hát akkor?
24: Ma hozzák a 7 napot.
25: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 3-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 22 para, 1 svájci frank 125 dinár 81 para, 1 angol font 137 dinár 06 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 75 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: semmit róla.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
2: Minden, ami számít, egy helyen.
1: Hogy ne maradjon le semmiről.
2: Mozaik.
3: És hogy a mozaikban ne maradjanak le a Pannon Televízió műsorairól sem, így már is belelapozunk a műsor füzetbe jelen pillanatban. Egy szubjektív látható, melynek vendége Kalmár Tíme, a csellóművész, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára. A téma pedig, hogy új művészeti tér nyílt Szabadkán, ami nem más, mint a Kalmárház. Utána zenezóna. Lesz hitünk vallási műsor. A 15 órai közelképben a Csantavéri helyi közösség mindennapjairól láthatnak összefoglalót, fit percek, tanuljunk szerbül megszokott időben. 17 órakor vidékünk, magazin műsor a vajdasági hétköznapokról. Majd híradó, grillbetyárok, vidékünk címmel ismételten a vajdasági hétköznapok a téma. Híradó után, a késő esti híradó után a 2025-ös Durindóból láthatnak összefoglalót, lesz Titkos Társaságok címmel ismeretterjesztő dokumentumfilmsorozat újabb része, és még éjfél előtt egy újabb híradóval jelentkezik a Pannon Televízió. Majd holnap reggel a kincses ládánk Hódegyházára látogat, korra reggel 7 órakor, utána Pannon gazda, korán is tornázhatunk a fit percekkel. 9:30-kor címeres örökség Kastélyok Vajdaságban, ez ugye a Pannon Televízió ismeretterjesztő filmsorozata, jövő projekt és Magyar Világ magazinműsorok, kárpáti kulináris délidőben főzőműsor majd holnap is a Pannon Televízióban. Itt a folytatásban pedig hamarosan ismét hírösszefoglaló, majd utána 13 órát követően Kupuszinára, Bácskertesre látogatunk, ahol jelentős támogatással újítások történtek, és természetesen a megszokott tartalmakról se feledkezünk meg, de már is elmondanám, hogy 14 órát követően a Beszéljünk róla műsor részben szabadkai építészet a téma, és egy különleges személy, aki Szabadkára költözött, Vadász Pál, neki köszönhetünk több-több épületet, vagy sok épületet itt Szabadkán. Hát utána járunk, hogy melyek ezek, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Rendkívüli ülést tartott ma a szerbiai válságstáb a magas hőmérséklet és a Duna alacsony vízállása miatt. Gyuro Macut szerb miniszterelnök az ülést követően kijelentette, hogy a helyzet jelenleg stabil, ezért egyelőre nincs szükség a lakosságot érintő intézkedésekre. A kormányfő elmondta, hogy a tanácskozáson szó esett arról, hogy a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, valamint az ország energiabiztonsága is szóba került. Mint fogalmazott, elsődleges cél az energiarendszer stabil működésének fenntartása, amely jelenleg biztosított. Emellett fontos a dunai hajózás zavartalanságának megőrzése, valamint a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer működésének biztosítása. Macut hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, minden illetékes szerb bekapcsolódott a munkába, megkapták a feladataikat, és hamarosan konkrét útmutatást adnak arról, hogy az egyes intézményeknek milyen teendőik lesznek. Az illetékesek ismét a takarékos víz és villamos energia felhasználásra kérték a lakosságot. Macut bejelentette továbbá, hogy a törzskar a következő időszakban is rendszeresen ülésezik. Paks utolsó turbinája még üzemel, jelentette be Magyar Péter a Facebookon közzétett videójában. A magyar miniszterelnök kiemelte, Paksnál a vízállás minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re, tehát a korábban jelzett mínusz 134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. A vízkivételi műnél lévő vízszint az elszívó hatás csökkenésével átmenetileg emelkedett néhány centimétert, és jelenleg az úgynevezett balti szint feletti 83 méter 68 centiméteren áll, ismertette Magyar Péter. Jelezte, hogy a paksi erőművezetésének tájékoztatása szerint az utolsó, még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 5 centiméterrel mélyebbre süllyed. Ezzel a paksi szakemberek elérték, hogy ma és talán még a holnapi napon az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható, fogalmazott a politikus. Amennyiben leállítják ezt a turbinát is, akkor 44 év után először kell majd teljesen leállítani a paksi atomerőművet. A mobil rendelőknek köszönhetően az egészségügyi ellátás házhoz jön Szerbia polgáraihoz, nyilatkozta dr. Mirsad Gyerlek. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a minisztérium mobil rendelője Szerbiát járva lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a lakóhelyükön részesüljenek megelőző vizsgálatokban, laboratóriumi diagnosztikában és szakorvosi konzultációkban. A rendelő jelenleg Vincsán tartózkodik, ahol már az első napon nagyszámú lakos jelent meg a szűréseken. Gyerlek a Tanjugnak adott nyilatkozatot elmondta, hogy ezzel a módszerrel is az alapfokú egészségügyi ellátás megerősítésén dolgoznak.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, folytatódik a kánikula, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz.
4: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is!

0: velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Mozaik utolsó órájába léptünk, Váradi Valentin helyét Szabó Tibor vette át a technikában, úgyhogy neki köszönhetően a következő információk eljutnak a hallgatókhoz, most már nem csak a 107,1-en, hanem a 107,9 MHz-en is. Úgyhogy Apatin községbe látogatunk, mert hogy Apatin községi támogatásnak köszönhetően jelentős felújítások zajlanak Pácskertesen, Kupuszinán. A helyi közösség épületében nyílászárókat cserélnek, megújul a vízvezeték hálózat, emellett a Szent Anna római katolikus templomban is felújítási munkálatok folynak. Mindenről kolléganőnk Lenner Tímea kérdezte Péter Istvánt, Apatin község képviselőtestületének tagját, valamint Hodovány Attilát, a helyi közösség titkárát.
7: Péter Istvánt, Apatin község képviselőtestületének tagját kérdezem. Jelentős fejlesztések valósultak meg Bácskertesen, Kupuszinán az utóbbi időben, illetve vannak tervben különböző fejlesztések, amelyek Apatin község támogatásával valósulnak meg. Melyek ezek, és milyen módon zajlanak?
8: Hát most zajlik a vízvezeték csőcseréje, amiről már szólottunk. Nyilván ennek a kellemetlenségét most éli át a falu, mint minden újra meszelés vagy tatarozás kellemetlenségekkel jár. Hát ez történik most nálunk is, de ebben paralel az az igazság, hogy a helyi közösség épületét elkezdtük csinosítgatni, és hát minden évben amennyi pénz sikerül rá kapnunk, vagy kieszközölni, annyira fejlesszük tovább, hogy mégis egy méltó közösségi tér legyen az is. Úgyhogy most egy nagy lélegzetvétel után a nyílászárakat sikerült, nagy ablakrendszere van a folyosónak, úgyhogy ez egy ilyen 1.200.000 dinárba került maga az ablakok és az ajtók, azoknak a beszerelése, és még egy mintegy 100.000 körül van a festő munkája, hogy a megbontott részeket kicserélje. Ezen kívül a plafont is át fogják gipszlapozni, hiszen ott kicsit megrepett még a bombázások óta. Repett folyamatosan, és akkor kap egy új burkolatot, reméljük, hogy akkor folyamatosan szép fog lenni.
7: Amellett ugye nemrég ünnepelték itt Kupuszinán a templom búcsúját, Szent Anna nap volt, tehát ez mindig egy nagy ünnep a faluban. Ha jól tudom, a Szent Anna templom is megújul.
8: Hát gyakorlatilag ez is egy folytatás. 5 éve lett a hidroizoláció csinálva a templomon, tehát ugye nyilván a hidroizolációt alulról és fölülről a tető meg lett, hogy az állagá biztosítsuk magának az épületnek, mert most ennek a részt megcsináljuk körbe. Volt téve egy ilyen lampéria koszorú belülről, amivel gyakorlatilag, ami akkor már azért lett téve ennek egy olyan 30-40 éve, hogy ne látszon az a salétrom, ami veri át a templomot. Na most ez a hidroizoláció ezt felfogta, ez most kiszáradtak ezek a széles néhány méter 20 centi vastag falak, és most ezt vissza kell malterozni, újra glettőni, festeni, hogy belülről is méltóképpen kinézzen. Erre sikerült biztosítani 1 millió dinárt a községi költségvetésből.
7: Hodovány Attilát, a kupuszinai helyi közösség titkárát kérdezem. Felújítási munkálatok zajlanak itt a helyi közösség épületében. Miként érinti ez a falut, a helyi közösség tanácsát?
9: Elsősorban régóta készülünk már ezeket a nyílászárókat kicserélni. Egy 10 évvel ezelőtt sikerült az utcára néző ablakokat lecserélni PVC nyílászárókra, de viszont a folyosónak a belső fele, az udvar felüli részén a nyílászárók már az északi oldal meg a napsütötte hatására már nagyon összerepedeztek és nagyon tönkrementek. Hát ez egy 100 éves épület, ahol gyakorlatilag ez már rég meg kellett volna, hogy történjen. Most adódott rá alkalom, úgy költségvetésileg is, Elsődlegesen ugye ez a másodlagos, viszont az energiatakarékosság, mert egyre több felszólítást kapunk, hogy spóroljunk mindenfelé, minden téren, úgyhogy ezzel, mivel nagy nyilászárókról van szó konkrét esetben itt a folyosón, hát ezzel gondolom, hogy valamennyi százalékkal majd vissza tudunk fogni a hőveszteségből.
7: Terveznek-e egyéb munkálatokat, felújításokat, illetve rendezvény lesz-e most a közeljövőben, amelyhez majd a helyi közösségnek lesz köze?
9: Persze, szeretnénk folytatni továbbá. Gyakorlatilag szeretnénk magába a községháza épületét egy olyan épületté varázsolni, hogy ez mindenkinek mindig helytálló, és mindenkit büszkén bevezethetünk, és megvendégelhetünk különböző rendezvényekre is, ülésekre, vagy bármilyen más közösségi célra. Ezen kívül készülünk most, gyakorlatilag épp azon munkálkodom a szervezésén, gyakorlatilag a 22. nyári játékoknak a megszervezésén. Augusztus 9-én lesz megtartva a futballpálya téren, hagyományszerűen most már élőzene, babfőzés és a civil szervezetek csapatai fogják ügyességüket összemérni.
7: A beruházások újabb lépést jelentenek abban a folyamatos építkezésben, amelynek köszönhetően Bártkertes Kupuszina ma is pezsgő, összetartó és értékeit őrző közösségként él tovább.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: A 107,1-en.
2: Mozaik.
3: És a Mozaik végéhez közeledünk, de azért még néhány fontos információt elmondanék önöknek. Röszke egy horgos egy autópálya határátkelőnél. Mindkét irányba több mint fél órás várakozásra készüljenek. Jó utat és kitartást kívánunk mindenkinek. És ha már a közlekedésnél tartunk, nos, a napos időben érdemes vezetés közben ugye napszemüveget viselni. Oda kellene figyelni arra, hogy a jármű hűtése vagy hűtésével kapcsolatban essünk túlzásba, nehogy hősokkot kapjunk a nagy eltéréstől, tehát az autóba beállítunk egy 19 fokot, és kiszállunk a 40 fokba, lássuk be, hogy a szervezetünknek ez nem fog jót tenni. Egyébként ne hagyjunk se gyermeket, se idősembert, se házi kedvencet a tűzönapon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és minden szabályt fokozottan betartva baleset és büntetésmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a Majsai hídnál számíthatunk egy kis korlátozásra, mondjuk így, mert hogy ugye megkezdték a körforgalom építését. Ebből kifolyólag ugye jelzőlámpa az, ami irányítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan és körültekintően, még egyszer elmondom, és balesetmentes közlekedést. Valamint kellemes rádiózást a folytatásban is, mert hogy további jó zenékkel várjuk a hallgatókat. Itt lesz Kylie Minogue és az Ultravox is, valamint nem sokára érkezik Bíró Tamara a hírekkel. 14 óra után pedig a Beszéljünk róla műsor részben a mai napon építészettel foglalkozunk, szabadkai építészettel és Vadász Pál munkájával. Tartsanak velünk!
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaika 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandra Szofronijevics, a szerb építésügyi közlekedés és infrastruktúrális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok, és egy új a céljának megfelelő épületben vásárolhatjuk meg a vonatjegyeinket, és várhatjuk a vonatra szállást. A szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. A szerb építésügyi közlekedési és infrastruktúrális miniszter a Belgrád és Szabadka között közlekedő sólyom gyorsvonaton utazott az északbácskai városba. Vele tartott Gyuro Macut szerb miniszterelnök és Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. A szerb miniszterelnök elégedettségét fejezte ki, mint mondta, korszerű, kiváló szerelvények állnak rendelkezésünkre, így biztonságos vasúton utazhatunk. A Sándor Palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit, jelentette be Facebook oldalán Forsthoffer Ágnes. A Magyar Köztársasági Elnök jogköreit gyakorló házelnök ismertette, hogy mi lehet célra vezető megoldás a műemlék épület és a benne található műtárgyak megóvására vonatkozó előírások betartása mellett. Ezek értelmében a Sándor Palotában a párásító és légbefúvó berendezéseket leállítják délután 17 és reggel 7 óra között. A beállított hőmérsékletet emelik, a zsalugátereket zárják, kikapcsolják az esti épületvilágítást, home office-t alkalmaznak azoknál a munkaköröknél, ahol ez kivitelezhető, valamint ideiglenesen megszüntetik a díszőrség tevékenységét. Forsthoffer Ágnes arra kéri a lakosokat, hogy mindenki nézze meg gondosan, hogy saját otthonában, munkahelyén milyen lépéseket tud bevezetni a takarékoskodás érdekében. Szerbia a második helyen áll a tüdőrákban elhunytak számát tekintve Európában, közvetlenül Magyarország mögött. Országos szinten tavaly 6424 új megbetegedést regisztráltak, míg 4842 ember vesztette életét. A legjelentősebb kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás és a passzív dohányzás, emellett a légszennyezettség, valamint az olyan veszélyes anyagoknak való kitettség, mint az azbeszt, az arzén vagy a radon. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek közé tartozik a 8 hétnél tovább tartó makacs köhögés, a nehéz légzés, a mellkasi fájdalom, a véres köpet, a kifejezett fáradtság és a megmagyarázhatatlan fogyás. Aggasztó adatok jellemzik az északbácskai körzetet is. A betegséget 2025-ben 217 embernél diagnosztizálták, közülük 128 férfinál és 89 nőnél. A tüdőrák következtében ugyanebben az évben 148-an haltak meg. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség a kezdeti stádiumban többnyire tünet mentes, ezért a korai felismerés életmentő lehet. Szerbia egyébként azon kevés európai országok egyike, ahol továbbra sincs teljes körű dohányzási tilalom a vendéglátóhelyeken, időről időre bejelentik a szigorítást, aztán csak elhalasztják. Törvényileg 2010-től tilos zárt munkahelyi és köztereken, valamint a tömegközlekedési eszközökön a dohányzás az országban. Palicson koncertezik Rúzsa Magdi, a korábbi bejelentést most Facebook oldalán is megerősítette az énekesnő. A Megasztár című tehetségkutató nyerteseként berobbant vajdasági származású előadó művész augusztus 15-én szombaton 21 órától lép a közönség elé a Nagy Parkban felállított színpadon a Szent István napi ünnepséghez kapcsolódóan. Magdi néhány hete már járt Palicson, akkor férjével és gyerekeivel vett részt a nyárhangoló fesztivál több programján is.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, folytatódik a kánikula, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy senki ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 17 óra között.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Több olyan építész élt Szabadkán, akiknek a munkássága nagyban meghatározta a város arculatát, az utókor mégsem tud sokat róluk. A méltánytalanul feledésben merülő Vadász Pál építész élete és munkássága az egyik közülük. Az 1874-ben Szakcson született és 1944-ben a holokauszt áldozataként elhunyt építész munkásságának első fázisában Magyarországon dolgozott, de később már Szabadkán élt és dolgozott. Bécsben is tanult, így a bécsi szecesszió képviselőjeként is számon tartják. A kutatások során az is kiderült, hogy legfőképpen urbanizációs projektekkel foglalkozott, azonban foglalkozott bérpaloták építésével is, amelyek közül a szabadkai a leghíresebb, de ugyanígy a mai szabadkai börtön épülete, valamint a zeneiskola átalakított épülete is Vadász Pál kezemunkája. Marvai Rácz Richárd történész azokról a részletekről beszélt, amelyek az utóbbi néhány évben végzett szakmai kutatásai alapján derültek ki. A riporter Szabó Hangya Teréz.
2: Az ő neve nagyon ritkán hangzik el. Miért van ez?
3: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy van egy jó pár építészmérnökünk, illetve építészünk, aki Szabadka történetében kiemelkedő szerepet foglalt el, azonban mégis keveset tudunk róluk. Itt például Strasburger Izidor, Nika Károly, vagy egy Vadász Pál élete is, illetve munkássága a közönség számára kevésbé ismert. Nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem ismert, hiszen foglalkoztak már vele a kutatók, úgy építészmérnökök, úgy történészek, bizonyos aspektusokból persze, hogy valamilyen szinten, hogy a közönség számára már ismert is lehet neve, azonban nem tudtuk eddig, vagy nem is ismertük azt, hogy honnan indult ez az ember, illetve hová is jutott, hiszen 1874-től 1944-ig élete folyamán számos településen megfordult, úgy Baranya vagy Tolna vármegyében, mint Bács-Bodrog vármegyében. Számunkra ugye Bács-Bodrog vármegye fontosabb a történelmi Bács-Bodrog vármegye, hiszen ez öleli fel azokat a településeket, amelyeket ugye a mai Bácska, Szerbiában található Bácska is felölel. És valójában a meghatározás ugye a szecesszió jegyében legismertebb művei, illetve például a Városi Bérpalota vagy a Szabadkai Zeneiskola valójában a szecesszió jegyeiben születtek meg, azonban azt is tudnunk erről, hogy nem csak a szecesszió jegyeiben alkotott, és nem csak építészmérnökként foglalkozott.
2: Idézőjelben egyszerű dologgal is foglalkozott, településrendezéssel, ami ma külön szakma. Hol mindenhol működött, és milyen településeket rendezett, úgymond?
3: Ugye, ha már ugye az építészeti hagyatékról kell beszélnünk, akkor legtöbb alkalom meg kell említenünk azt is, hogy kik is valójában ezek az építészek, hiszen életútjuk nagyban kapcsolódik ahhoz, hogy mit is készítettek el. Ugye Vadász Pálról tudnunk kell, hogy Weisz Pálként született Szakcson 1874-ben. A család, valójában a Weisz család egy mondhatni, hogy őshonos zsidó család, hogy az akkori történelmi Magyarországnak azon felében. Első képviselőket 1800-ban Miszlán már megtalálhatjuk, ez egy Weisz Adam Elka nevezett úriember volt, ki ha jól számolok, akkor Vadász Pálnak az ükapja volt, vagy dédapja, és valójában a család innen származik. Azt is tudjuk, hogy az 1900-as évek legelején, tehát pont 1900-ban fejezte be az egyetemet Budapesten, ugye ez ma a BML lenne, a Budapesti Műegyetemet akkor fejezte 1900-ban, és innen indul meg karrierje. Ami bizonyos, hogy 1900 és 1902 között volt neki egy ilyen kalandozós időszaka, és egyesek úgy mondja a pletyka, illetve a szóbeszéd, hogy 1901-ben még Bécsbe is eljutott, és itt találkozhatott a bécsi szecessziónak az akkori képviselőinek munkásságával, illetve ismerhetett még olyan embereket, akik bizonyára foglalkoztak ennek az irányzatnak megtestesítésével is. Ami még nagyon fontos, hogy a Budapesten megszerzett ismeretségeit a későbbiekben is kihasználta, így egy építészeti társaságnak, vagy egy építészeti szervezetnek volt a tagja, ami ugye a dualizmus korában egy híres rendezvény volt, illetve egy híres szerveződés volt, és ugye ennek kiemelkedő tagja volt. Az 1900-as évek elején, ugye még ahogy Budapest, illetve Bécs utazásai során visszatért későbbiekben. Tehát az 1903-as, 4-es, 5-ös évek folyamán legtöbbször ugye Baján találkozhatunk vele, Mohácsot, vagy például Pécset. Nagyon érdekes az a jelenség, hogy már ebben az időszakban azonban megpróbálkozott. Ahhoz képest, hogy építészmérnöknek tanult, az 1900-as évek elején már városrendezéssel és utcahálózatok elkészítésével is foglalkozott, csak kiemelnék párat itt ugye a környezetünkből, Csantavér, Martonos, Topolya, illetve az akkori Vármegye székvárosában is, Zomborban is foglalkozott a háromszögezéssel. Ez az 1900-es éveknek az eleje valójában az urbanizációs fejlődés jelenti a Bács-Bodrog vármegyei városok, illetve a települések történetében, és ekkor talán ő ismerte fel a legjobban ezt a jelenséget, és használta is ki. Ami bizonyos történelmi dokumentumok alapján tudjuk, hogy körülbelül 40 településnek készítette ezt az urbanizációs hálózatát el. Vannak olyanok is, amelyek ma Romániában találhattak, de vannak olyanok is, amelyek a mai Bánát területén találhatóak, meg számos település található meg Magyarország déli vidékén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, valamint nem is olyan régen bukkantunk rá, hogy Muraszombatnak a település hálózatát is ő készítette el, és itt találkozunk egy nagyon érdekes kijelentéssel, miszerint ebben az időszakban, tehát 1910-es évek elején járunk, nagyon kevés az olyan ember, aki ilyen utcafejlesztésekkel, utcahálózatok elkészítésével foglalkozik, és az egyik legismertebb közülük Vadász Pál. Azonban az az út, amely Bajáról, illetve mai Magyarország területéről valójában Szabadkára vezetett. Valójában én is igyekeztem megérteni, hogy hogyan kerülhet valaki ide Szabadkára, főleg úgy, hogyha már ilyen karriert futott be. A dokumentumok azt bizonyítják, hogy 1904-ben már volt egy első felesége, és érdekes megjegyezni a nevet, hogy Böske, és egy bajai iparosnak, illetve egy ismertebb, gazdagabbnak volt a lánya, és valahol ez a hölgy 1905 és 1906 körül vagy megbetegedett, vagy szülés közben meghalt. És ekkor tudjuk azt, hogy Vadász Pál egyre jobban kacsingott ugye Bács-Bodrog vármegye felé, és már 1908-ban letelepül Szabadkán. Ez egy érdekes jelenség, mert irodát 1911-ben nyit, pont 115 éve, és 1908-ban már ugye Szabadkán él, ekkor ismerkedik még második feleségével, aki nem másnak, mint Cilasi Fülöpnek, a szabadkai zsidó közösségnek mutatni, hogy az egyik intellektuálnak legkiemelkedőbb alakja, aki valójában ügyvéd, illetve több hírlapnak is szerkesztője, írója, a későbbi Bács-megyei Naplónak is számos számában jelentetett meg írást, és valójában így kezdődik meg a karrierje, nem építészként, hanem urbanistaként, ahogy mondanánk ma. Nagyon nagy hagyatékot hagyott ebben, és azt is elmondhatjuk, hogy a későbbiekben, amikor foglalkozott építészettel is, akkor azokon a településeken, ahol az urbanizációs térképeket vagy utcahálózatok elkészítését elkészítette, oda későbbiekben is visszahívják.
2: Nagyon furcsa ez, hogy hát végül is Budapest és Bécs után megelégszik egy Szabadkával, akkor még ugyan fölfelé törekvő fejlődőképes város volt, de azért mégiscsak sokkal kisebb település volt, mint ez a két említett nagyváros, és megelégedett azzal, hogy itt alkot. És nem is akármit, mert az utcahálózat az egy dolog, nyilván abból volt a fizetés. Az irodavár az már az egy lépéssel följebb van, és megszülettek ezek az épületek. Mondjuk el, hogy hol is van még Vadász Pál által tervezett és épített épület, mert hogy itt is lakott, ugye, ő Szabadkán.
3: Tehát, ugye, ahogy említettem, 1908 után már ugye itt gravitál, mondhatjuk így Szabadkán, és valójában a Haverda házat vásárolja meg, és ott lesz neki az első irodája. Ez ma Rádics Vivérek utca és a Maxim Gorki utca keresztül, tehát a sarkon található kis barna ház, ha jól tudom, akkor most matracos található ott. Ebben az időszakban Szabadkán mondhatjuk így, hogy olyan monumentális épületekkel kezd foglalkozni, amelyek a későbbi hírneveit is ugye aztán felemelik. Ilyen például a Magyar Ház, azaz a mai zeneiskola átépítése. 1990 óta már kutatják is, illetve írtak is róla sokat, hiszen itt egy újfajta megoldás van, ugye látható az is, hogy hogyan van megoldva például a pincehelyiség és a többi, akkor ugye neki ez egy olyan monumentális, illetve egy olyan revolucionális tervezés volt, amit nagyon sokan nem értettek meg. Aztán mégis később 1911-et írunk, a következő években ugye mégis a Városi Bérpalotának az elkészítése volt az, amely meghozta neki a hírnevét. Ugye tudjuk, hogy ez a Béci szecessziónak a stílusait viseli magán. Három pályázat érkezett be erre, abból az egyik volt, hogy a Macskovics Titus, ugye ez már Szabadka történetében az egyik legjobban beégett építészmérnökről van szó, a másik pedig a Jakabis Komor, tehát ugye a Városháza, illetve a zsinagóga tervezőnek pályázata volt, amelyet mind a kettőt legyőzött.
2: Ez nagy dolog.
3: Ez nagy dolog mindenféleképp, és úgy azt is el kell mondanunk, hogy Vadász Pál akkor még nincs 40 éves. És ha összetudjuk hasonlítani, hogy Macskovics Titus ebben az időszakban már 60 éves, és még azt is, hogy első irodája a Macskovics Titusnak az utcájában van, illetve a Bíró Károly is abban az utcában élt, akkor azért látható, hogy egy olyan helyre sikerült neki beköltözni Szabadkán, hol folyt is az élet. És ugye még aztán ugye mondhatjuk azt is, hogy olyan úriembernek vett el a lányát, aki még jobban tudta, hogy hogyan folyik az élet, hiszen Szilassi Fülöp ugye abban az időszakban is ugye a politikában is ismert volt szerkesztésben, és fia is ugye Szilassi Ödön a későbbiekben, ugye Vadász Pál sógora is a tudományok doktora lett, tehát jogász doktor lett. Ez az elem ugye ez későbbiekben se hagyja a családot. Az építészeti részben ugye még azt is ki kell emelnünk, hogy tehát itt is ugye a bérpalotánál egy újfajta megoldásokat, újfajta elemeket hozott be, ami akkor Szabadkán ismeretlen volt. Az akkori kancelláriáját, irodaházát, ugye, amit említettem az elején, valójában ezt is akkor átalakítja, tehát a mai kinézete az valójában azoknak a vadászpál motivumokat magába tömörítő elemeknek a gyűjteménye, amelyeket ugye az építész ugye 1910-es évek folyamán rá tervezett, illetve rálátott. Mind a két épület esetében olyan épületről beszélünk, amely a városi közigazgatással kapcsolatos. Azt is tudnunk kell, hogy a zeneiskola épülete, az egykori magyar ház, abban az időszakban az, hát valójában mondhatjuk úgy, hogy adóház volt, tehát itt a városi közigazgatásnak egy bizonyos szegmense költözött, tehát ugye az 1908-as évek után.
2: Könyvtár is volt egy ideig.
3: Könyvtár is volt egy ideig, igen, akkor költöztetik a könyvtár egy állományát is, amikor ugye a vadászpál átépíti, illetve hát ugye a városi bérpalota helyén is egy olyan, úgy mondhatni, városi közigazgatási szempontból fontos épület volt. Azonban kutatások rámutattak arra, hogy nem ez az egyetlen olyan épület, nem az egyetlen olyan település, ahol a városi közigazgatáshoz kapcsolódó épületeket készítette el. Ilyen például Zmájevo, Ókér, itt a városházát is ő készítette el, ilyet az utcarendeződést is, valamint ugyanígy elkészítette a Bácsföldvár, a Bácskográd is, de szecessziós, mai napig létező városházát is, és az lepett meg, hogy az ottani kutatók, tehát akik keresték, hogy ki tervezhette ezeket az épületeket, nem találták meg. Mind a kettő, ha jól tudom, akkor műemlékként van titulálva a Szerbiában, és ugye az egyik legfontosabb elem az is, hogy tudnunk kell, hogy ki az építész, és akárhol kerestem ezeken a hivatalos oldalakon, nem írta, hogy ki az építész. Ókér esetében van egy olyan problémánk, hogy az a levéltári anyag nem az 1912-14-ig terjedő időszakra nem maradt fent, azonban a helyi, illetve a hivatalos újságok erről tudomást adnak, hogy Vadász Pál nyerte meg a pályázatot, és ő készít, el is a szecesszió egyében épült fel. Mondhatni, hogy az egész térségben ugye hagyott valamilyen lábnyomot. Persze, utána meg itt volt még ugye a privát élete, és ami az egy kicsit nehezebb privát élete volt, hiszen fia szívbeteg volt már kiskora óta. Lánya azonban Böske, tehát ugye ezt is említettem, hogy Böske volt az első felesége, és Böske lesz a lánya is. A két világháború közötti időszakban jogot tanul a Szabadkai Egyetemen, az egyik első olyan hölgy, aki Szabadkán a jogi egyetemén tud tanulni, és ugye persze itt is meg ugye említettem a szülési családnak a jogi kötődéseit, illetve a jogtudományhoz való kötődését, a családban ez is örökös marad. Sajnos az egyetemet nem fejezte be, beszerelmesedett. Azonban a Szabadkai Levéltárban megtalálható dokumentumok alapján az első négy szemesztert, amely be is fejezett, minden vizsgát le is rakott, és elég jó jegyekkel, mondhatni egy mai 9-es átlaggal be is fejezte ezt az első két évet.
2: És Vadász Pálnak van még egy nagyon érdekes épülete, amelyre nekünk büszkéknek kell lennünk, mi, akik ebben az épületben dolgozunk, mert hiszen itt van a szomszédban. Melyik épületről van szó, és mi a sorsa?
3: Ugye, akik itt Szabadkának ebben a városmagjában sétálnak, annak kellene, hogy kevésbé ismert építészről van szó, és számos épületet megtalálhatunk tőle ebben a részben. Szándékosan igyekeztem ezt később megemlíteni, hiszen ez az épület már 1920-ban épült, tehát a 20-as évek legelején, amikor is Vadász Pál visszatér az első világháborúból, azt is tudnunk kell, hogy hadügymérnök volt. Foglalkozott ugye itt is a hadügyi problémákkal az 1916-os évek folyamán, és az utolsó között kaptál Ferenc Józseftől a Signum Laudát, tisztelt a kiemelkedő bátrakért járó emlékérmet, és amikor visszatér Szabadkára, akkor vásárolja meg ezt a telket, ami ma az Álko Mamuzsics utca 5-ben található, tehát az akkor még Ágina néven futott utca, és az ötös telket vásárolja meg. Akik sétálnak ugye ebben az utcában, észrevehetik, hogy a mellette lévő ház ugye egy zöld, rendezett ház, ugye itt is a Mamuzsics család kiemelkedő személye élt a dualizmus korában, és ugye mellette található ez az épület, amint ha jobban megnézzünk, akkor ugye két bejárata is van. Valójában az egyik az a bejárat, ami ugye önök felé húz, illetve a stúdió, illetve a szerkesztőséghez közelebb áll, az volt a családi bejárat, még ugye ez a kisebb rész volt az irodai rész, tehát ugye átköltözteti irodáját is a 20-as években. Az épület tervrajza nem maradt meg, azonban a különböző dokumentumok mind felelhetőek, és akkor onnan tudjuk, hogy valójában ez a 20-as évek legelején épült épület, amely szintén hordoz magában különböző szecessziós jegyeket, de más stílus jegyeket is. És ami nagyon érdekes, hogy az 1920-as évek folyamán azok a tervrajzok, amelyek elkészültek, illetve azok a pályamunkák, amelyek elkészültek, azok mind itt ebben az épületben készültek el. És az is érdekes, ugye, hogy később a Szilassi család, a Szilassi Fülöp is felesége, és úgy gondolták, hogy ez a ház elég kényelmes, hogy ide költöztek át, a lányuk ápolása is fontos volt, de a Szilassi család is ebben a házban élt a két világháború között. utolsó éveiket itt töltötték. A házból, ami még érdekes, tehát hogy azt biztosan tudjuk, hogy a 20-as évek közepén kutat is fúrtak benne, és azt is tudjuk, hogy Vadász Pálnak itt, ahogy említettem, az a része, az a bejárat, amely a városházához közelebbi, ott volt fent található egy cég, tehát egy valójában egy címer, egy bejárat felett megtalálható, hogy ki az iparos, illetve ki a mérnök ebben az esetben, illetve hogy mivel foglalkozik. Na most 1905-ben már van egy ilyen hasonló leírásunk még akkor bajáról, hogy számos dolgokkal foglalkozott, tehát hogy említettem, utcafelmérések, károk felmérésével is foglalkozott, építészettel is, és a többi, tárrajzolással, projekciókkal. Valójában ez így nézhetett ki, dokumentumok tanulmányozása után így tudtuk ezt így felállítani, és az is bizonyos, hogy a 20-as években neki még magyarul sírta a táblát, hiszen 26-ban a városi parancsnokság követeli tőle cseréli a táblát, már 1919, tehát valójában az első irodaházáról hozhatta még át ezt is, ugye még magyarul sírja rajta a tálat, és nagyon megbüntetik, és innen tudjuk azt, hogy amikor kérvényezi, hogy ne kelljen neki a büntetést kifizetni, hogy saját erőből építette a házat, hát hogy ő tervezte a házat, valamint azt is, hogy a család 1927-ben, ugye a gazdasági világválság évében nagyon rossz állapotban van, tehát anyagilag, illetve azt is tudjuk, hogy a család, tehát a Vadász Pál szülei és a feleségének, Margitnak a szülei is betegesek már, időskorukra hivatkozva azt is említik, hogy ő nekik kell ápolni, kérik, hogy ne kelljen ezt a büntetést kifizetni. Úgyhogy a házról, amit tudunk, az az, hogy valójában itt volt a zsidó kulturális életnek az egyik központja is, ugye nagyon sokan keresték fel akkor is még Szilassi Fülöpöt is, Vadász Pált is. A 20-as években, ami még nagyon fontos, és azt ki kell emelnünk, hogy számos zsidó családhoz köthető épület, úgy gazdasági épületet, mint családépületet ő tervez meg. Az első zsidó szeretett háznak a tervét is ő készíti el, és akkor a helyi újságok meg is lepődnek, hogy díjmentesen készíti el. Azt is tudnunk kell Vadász Pálról, hogy nagy humanista volt. Az embereket nagyon szerette, a közösségét nagyon szerette, szeretett köröztrejtvényezni, ezt is tudjuk a Bács-megyei Naplónak az oldalai, hiszen gyakran fejtette meg ő helyesen a keresztrejtvényt, illetve azt is tudjuk, hogy nagyon szerette a művészetet. Számos képet vásárolt meg az aukciók folyamán, erről a helyi, illetve a budapesti újságok gyakran beszámolnak, hogy Szabadkára hozzák ezeket a képeket el, és hogy ebben a házban, ami tőlünk, ha jól számolok, akkor 50 méterre sincs, voltak megtaláltak ezek a dolgok, illetve ezek az építészeti remek művek is itt készültek el, azonban sajnos 20-as, 30-as években még gyakran tervezett, azonban ugye a második világháború az életét is megváltoztattak.
2: Sajnos a kutatók se tudnak bejutni, mert magánkézen van ez a ház, és nem lehet tudni, hogy mi maradt fenn. Viszont mi lett a hagyatékkal, tudnak-e róla valamit, mert hogy ő nem jött vissza ugye a haláltáborból.
3: Igen, tehát azt is el kell mondanunk, hogy ahogy említettem, hogy zsidó vallású volt, a zsidó közösséghez közel is állt, és a haláltáborra valójában 1944-ben küldik el, nem csak őt, az egész családját. Pontosítanék, nem az egész családját, sajnos lánya addigra már elhunyt, ugyanis a család egyik fele 1938-ban Újvidékre költözik, előtte ismeri meg Ormos Istvánt, a Bács-megyei Napló ljubljanai tudósítóját, akivel összekötték lehetőket, és egy gyárat nyitnak Újvidéken a rakparton mindössze 27 lépésre. És hát ez is lesz a vesztük, hiszen a második világháború kitörése után, ugye az első év, ugye 1942. januárjában már ismertek mindenki számára a rációnak a történései, és ebben az eseményben veszíti el életét Vadász Pál lánya, és mindössze 11 hónapos unokája is. Azt tudjuk, hogy a történelmi dokumentumok rekonstrukció alapján, hogy ők ezt a házat szerették volna, ezt a gyárépületet szerették volna visszakérni, illetve vissza is kapni. Azonban az újvidéki döntéshozók úgy döntöttek, hogy ez mégsem az ő kezükre kerül. Így Szabadkán maradnak, Szabadkán is élik le életük hátralévő részét. Ami nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy zsidó volt, annak ellenére, hogy Szabadkán élt, ahol ugye az már tudjuk, ugye, hogy adminisztratívan is Magyarországhoz van visszacsatolva a második világháború folyamán, ahol már egyre szigorúbbak a zsidó törvények, annak ellenére engedték, hogy tervezzen. És ez egy nagyon ritka jelenség ebben az időszakban, hogy zsidó építész mérnökök úgy gazdasági épületeket, mint házakat építeni, illetve tervezni tudnak, őneki megengedték. A Mladost épülete is, hogy az ő munkája, hogy az Entajút 74, és ott még a medencét építette 43-ban, 44-ben ugye már a haláltáborba kerül, ahonnan nem kerül vissza. Nagyon sok téves információt találtunk a kutatás során, felesége 45-ben hunyt el, májusban, tehát majdnem megérte a világháború teljes végét és a felszabadítást, azonban szívbeteg fia visszatér Szabadkára. És ő itt él 1993-ig. Számomra az a furcsa jelenség, hogy soha nem volt olyan, aki felkereste volna és megkérdezte volna, hogy mi is az apa hagyatéka. 1993-ban utód nélkül hunyt el. Azt tudjuk, hogy volt egy házasság ebben az esetben is. A család takarítónőjét rávette, ugye ma ezt úgy mondanánk, hogy áltartás miatt, azonban a hölgye 20 évvel előtte meghalt. Úgyhogy nagy valószínűséggel, hogy a hölgyem a családja, tehát ugye egy szélesebb családja örökölte meg ezt a házat, vagy más kezekre került. Ugye tudjuk, hogy 1993 után azok, akik örökös nélkül haltak, meg ugye más folyamatok is közrejátszottak ebben, de a feltételezések azok, hogy biztosan, hogy azok az örökösök, akik tudhatnának róla, illetve meg is örökölhették volna, nem tudnak erről az épületnek a létezéséről, ugyanis Vadász Pál fiának, Vadász Andornak volt egy elsőnök a testvérje, aki ugye a Szilasi nevet viselte, Szilasi Ágnes, aki palics szépe volt, tehát az utolsó palicsi szépség 1940-ben, aki visszatért szintén a holokauszról, és még egy évet Szabadkán ért, ezt biztosan tudjuk, utána elköltözött. Azt, hogy Szilasi Ágnesnek lettek-e leszármazottjai, azt már nem tudjuk. Az biztos, hogy ők lennének az öngos örökösök, tehát valójában, ami a családot illeti, egy olyan kézbe kerülhetne ez az épület, amely tiszteletet is, illetve egyfajta megbecsülést is nyújtan az épületnek, illetve fordítani is az épület felé, hiszen ahogy látjuk, az épület nem a legjobb állapotban van ma.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig elkészülnek a szabadkai vasútállomás épületének felújítási munkálatai, jelentette ki Alekszandra Szofronijevics, a szerb építésügyi közlekedési és infrastrukturális miniszter Szabadkán tett látogatása során elmondta, már az év vége előtt befejeződnek a munkálatok, és egy új a céljának megfelelő épületben vásárolhatjuk meg a vonatjegyeinket, és várhatjuk a vonatra szállást. A szabadkai vasútállomás mellett a topolyai és egyes újvidéki állomás épületeket is felújítanak. A szerb építésügyi közlekedési és infrastrukturális miniszter a Belgrád és Szabadka között közlekedő sólyom gyorsvonaton utazott az észak-bácskai városba. Vele tartott Gyuro Macut szerb miniszterelnök és Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. A szerb miniszterelnök elégedettségét fejezte ki, mint mondta, korszerű, kiváló szerelvények állnak rendelkezésünkre, így biztonságos vasúton utazhatunk. A Sándor Palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit, jelentette be Facebook oldalán Forsthoffer Ágnes. A Magyar Köztársasági Elnök jogköreit gyakorló házelnök ismertette, hogy mi lehet célra vezető megoldás a műemlék épület és a benne található műtárgyak megóvására vonatkozó előírások betartása mellett. Ezek értelmében a Sándor Palotában a párásító és légbefúvó berendezéseket leállítják délután 17 és reggel 7 óra között. A beállított hőmérsékletet emelik, a zsalugátereket zárják, kikapcsolják az esti épületvilágítást, home office-t alkalmaznak azoknál a munkaköröknél, ahol ez kivitelezhető, valamint ideiglenesen megszüntetik a díszőrség tevékenységét. Forsthoffer Ágnes arra kéri a lakosokat, hogy mindenki nézze meg gondosan, hogy saját otthonában, munkahelyén milyen lépéseket tud bevezetni a takarékoskodás érdekében. Szerbia a második helyen áll a tüdőrákban elhunytak számát tekintve Európában, közvetlenül Magyarország mögött. Országos szinten tavaly 6424 új megbetegedést regisztráltak, míg 4842 ember vesztette életét. A legjelentősebb kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás és a passzív dohányzás, emellett a légszennyezettség, valamint az olyan veszélyes anyagoknak való kitettség, mint az aszbeszt, az arzén vagy a radon. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek közé tartozik a 8 hétnél tovább tartó makacs köhögés, a nehéz légzés, a mellkasi fájdalom, a véres köpet, a kifejezett fáradtság és a megmagyarázhatatlan fogyás. Aggasztó adatok jellemzik az észak-bácskai körzetet is. A betegséget 2025-ben 217 embernél diagnosztizálták, közülük 128 férfinál és 89 nőnél. A tüdőrák következtében ugyanebben az évben 148-an haltak meg. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség a kezdeti stádiumban többnyire tünetmentes, ezért a korai felismerés életmentő lehet. Szerbia egyébként azon kevés európai országok egyike, ahol továbbra sincs teljes körű dohányzási tilalom a vendéglátóhelyeken, időről időre bejelentik a szigorítást, aztán csak elhalasztják. Törvényileg 2010-től tilos zárt munkahelyi és köztereken, valamint a tömegközlekedési eszközökön a dohányzás az országban. Palicson koncertezik Rúzsa Magdi, a korábbi bejelentést most Facebook oldalán is megerősítette az énekesnő. A Megasztár című tehetségkutató nyerteseként berobbant vajdasági származású előadó művész augusztus 15-én szombaton 21 órától lép a közönség elé a Nagy Parkban felállított színpadon a Szent István napi ünnepséghez kapcsolódóan. Magdi néhány hete már járt Palicson, akkor férjével és gyerekeivel vett részt a nyárhangoló fesztivál több programján is.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, folytatódik a kánikula, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy senki ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 17 óra között.
0: Egy óra múlva is
3: csak a legfrissebbek.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: A csiklideket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
2: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák náluk szólnak.
2: SMR.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
4: 16 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: A szerb miniszterelnök és delegációja járt Szabadkán, még az idén átadják a felújított vasútállomást. Ülésezett a szerbiai válságstáb, egyelőre nem vezettek be intézkedéseket a lakosságra vonatkozóan. Szerbiában akár a 40 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, és mától lehet jelentkezni az üdülési utalványokra a postákon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara! A szabadkai vasútállomás felújítási munkálatait tekintette meg ma Gyuro Macut, a szerb miniszterelnök Alekszandra Szofronijevics szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszterrel, valamint Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatójával tett látogatást az északbácskai városban. Mindannyian a sólyom gyors vonaton utaztak Belgrádból Szabadkára. Az építési munkálatok megtekintése után elmondták, várhatóan november végéig, de legkésőbb december elejéig elkészülnek az épület felújítási munkálatai. Balogh Sára riportja.
8: Napok óta építkezés zajlik a szabadkai vasútállomás területén. Az arra járók felfigyelhettek az építkezési törmelékre, az épületből kiáramló porra és a fúró hangjára. Az Újvidék és Szabadka közötti gyorsvasút mentén felújított állomásépületek közül többet is veszélyesnek ítélt a felügyelőség, így a szabadkait, a topolyait, az újzsednikit és a naumovityevóit is. A jegyzőkönyv szerint ezeknek az állomásépületeknek a felújítása nem az építési engedély alapján történt, és nem követték a projektben meghatározott terveket, így át kell alakítani a nemrég felújított épületeket. Szabadkán az építkezés miatt a jegyárusító konténert is áthelyezték néhány méterrel arrébb, az előtte lévő parkolót pedig lezárták. Az építési munkálatokat tekintette meg hétfőn Gyuro Macut, a szerb miniszterelnök és delegációja a Belgrád és Szabadka között közlekedő sólyom gyorsvonaton utazott az északbácskai városba. Ljubiša Pejičić, a szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. Ez az utazás arra volt alkalmas, hogy bemutassuk a miniszterelnöknek és a miniszterasszonynak, milyen eredményeket értünk el az elmúlt 10 évben. Szeretném kiemelni, hogy ez idő alatt teljesen megújítottuk a szerb vasút járműparkját. Több mint 40 különböző kategóriájú, nagyon modern vonatot szereztünk be. Ma lehetőségünk volt a sólyom gyors vonattal utazni, amely reményeink szerint hamarosan Budapestig közlekedni fog. Bízom benne, hogy vendégeink élvezték az utazást, és sikerült a lehető legjobban bemutatnunk, milyen munkát végez a szerb vasút. Jelenleg a szabadkai vasútállomáson tartózkodunk. Amikor a felújítási munkálatok befejeződnek, és az állomás megnyílik, az jelentősen javítja majd a szolgáltatások színvonalát és az utasok utazási élményét. A felújítási munkálatok pedig várhatóan november végéig, legkésőbb december elejéig befejeződnek. Ezt már Alekszandra Szofronijevics, szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter mondta. A szabadkai vasútállomás mellett jelenleg a topolyai vasútállomáson, valamint az újvidéki vasútállomás A és D szárnyán folynak a munkálatok. Mind a 4, illetve 3 beruházás még az év végéig befejeződik, így a polgárainknak magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk majd nyújtani. Az igazgató már elmondta, a Balkánon egyedül Szerbiának van olyan vasútvonala, ahol a vonatok 200 km/órás sebességgel közlekednek. Sőt, több európai uniós tagállam sem rendelkezik ilyen gyors vasúttal. Mint ismeretes, február óta már közlekednek a tehervonatok a Belgrád-Budapest vasútvonalon. Augusztus 6-án, vagyis most csütörtökön találkozom Vitézi Dáviddal, a magyar közlekedési miniszterrel, és remélem, hogy akkor már pontosabb tájékoztatást kapunk arról is, mikor indulhat meg a Budapest és Belgrád közötti vasúti személyforgalom.
9: Iputnicski szaobrecsei.
8: Gyuro Macut szerb miniszterelnök szerint ez a vasúti szakasz az új Szerbia és az ország közlekedési fejlődésének jelképe. Nagyszabású terveink vannak a közlekedési folyosók fejlesztésére. Ahogy a miniszter asszony is említette, nem csak a történelmileg is fontos déli útvonalra összpontosítunk, amely Nisen keresztül Észak-Macedónia és Görögország felé vezet. Célunk, hogy ezt a közlekedési tengelyt ismét megerősítsük, és hogy a nyugati irányú összeköttetéseket is újjáépítsük. Mindig szoros kapcsolatban álltunk Európával, elsősorban az Atén-Belgrád-Triest-Milánó útvonalon keresztül, amely tovább vezet Európa belseje felé. Úgy gondolom, ez is jól mutatja, hogy ma már biztonságos vasúton utazhatunk. A delegációt Stefan Bakić Szabadka polgármestere fogadta. A szabadkai önkormányzat képviselőivel folytatott megbeszélést követően a szerb kormány és a szerb állami vasúttársaság küldöttsége a sólyom gyorsvonattal tért vissza Belgrádba. A vasútállomás épületét egyébként 2024-ben kezdték el felújítani a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítésének részeként. A Szabadka és Belgrád között közlekedő gyorsvonatok 2025. októbere óta közlekednek ezen a szakaszon, a szabadkai állomásépületet azonban azóta sem adták át hivatalosan.
7: Rendkívüli ülést tartott ma a szerbiai válságstáb a magas hőmérséklet és a Duna alacsony vízállása miatt. Gyuro Macut szerb miniszterelnök az ülést követően kijelentette, hogy a helyzet jelenleg stabil, ezért egyelőre nincs szükség a lakosságot érintő intézkedésekre. A kormányfő elmondta, hogy a tanácskozáson szó esett arról, hogy a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, valamint az ország energiabiztonsága is szóba került. Mint fogalmazott, elsődleges cél az energiarendszer stabil működésének fenntartása, amely jelenleg biztosított. Emellett fontos a dunai hajózás zavartalanságának megőrzése, valamint a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer működésének biztosítása. Macut hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, minden illetékes szerv bekapcsolódott a munkába, megkapták a feladataikat, és hamarosan konkrét útmutatást adnak arról, hogy az egyes intézményeknek milyen teendőik lesznek. Az illetékesek ismét a takarékos víz és villamos energia felhasználásra kérték a lakosságot. Macut bejelentette továbbá, hogy a törzskar a következő időszakban is rendszeresen ülésezik. Egy válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak, mondta a magyar miniszterelnök Budapesten a Sándor palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Magyar Péter a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről tájékoztatta a köztársasági elnöki jogköröket, ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt, valamint az országgyűlési frakciók vezetőit. Kiemelte, jelenleg a nemzeti összefogás mellett egymás meghallgatására és a szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést, pánikot kelt, az nem azt teszi, amiért a választók megválasztották, jelentette ki. Hangsúlyozta, a politikai elitnek, az országgyűlési képviselőknek és a pártoknak igyekezniük kell, hogy legalább olyan jól vizsgázzanak ebben a helyzetben, ahogyan a magyarok teszik. A napokban ismét 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Vajdaságban, a déli órákban szinte elviselhetetlen a hőség, sokan ilyenkor inkább otthon maradnak, és csak a legszükségesebb esetben indulnak útnak. A meteorológusok szerint az idei nyár egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullámát éljük. Csernai Panna a mikrofonnál.
4: Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig két intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. Szanella Kuktén, Szabadka. Egyáltalán nem bírom a hőséget, nagyon nehéz. Amióta az eszemet tudom, sosem viseltem jól. Úgy próbálom átvészelni, hogy a ventilátor előtt vagyok szinte egész nap. A legtöbben hideg italokkal, gyakori zuhanyzással vagy árnyékos helyeken próbálják átvészelni a forró napokat. Erdély Emil, Szabadka.
6: Én nem is szoktam nagyon kijárkálni, de tudom, hogy a hőség nagyon, nagyon, nagyon meleg. Kimegyek a teraszra, és ott föl lehet már nagyon nőni, meg lehet forni. Én szoktam sokszor hidegre tusolni, hideg vízzel gondolom.
4: A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Kovács Géza, klímakutató.
9: Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor zivatar. Úgy tűnik nem lesz valami heves zivatar tevékenység, de elég meglehetősen messze van a dolog, de úgy tűnik, hogy nem váratos sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Ami fontos, hogy egy újabb gyenge hidegfront jön vasárnap, az se hoz esőt valószínűleg, de viszont további picit visszamérsékli a meleget, úgyhogy a következő héten, tehát gyakorlatilag 10-től azt mondhatnánk, kánikula lesz csak. Tehát 30 és 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Jövő héten a reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok alá csökkenhet, így véget érhetnek az úgynevezett trópusi éjszakák. A nyári melegtől azonban egyelőre nem búcsúzhatunk. A nappali hőmérséklet továbbra is meghaladja majd a 30 Celsius fokot.
7: 10 óráig csak nem 23 ezer jelentkezést regisztráltak a 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű turisztikai utalványra, amit a szerbiai nyugdíjasok igényelhetnek. A kérelmeket országszerte a lakossági posták tolóablakainál lehet benyújtani. A program azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt, közölte az illetékes minisztérium. Csernai Panna riportja.
4: A reggeli órákban még nyitás előtt megteltek a postahivatalok jelentkezőkkel. Szabadkán is sor alakult ki. Ilin Nikola is igényelte az üdülési utalványt. Elmondása szerint feleségével szeretnének majd utazni, és nagy segítséget jelent számukra ez a támogatás. Sokat jelent számunkra. Remélem sikerült, és megkaptuk az utalványt Vrunyácska banyába. Vrunyácska banyát választottuk, és reméljük, hogy minden rendben lesz. A program iránt nagy az érdeklődés. A Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium közlése szerint már a jelentkezés első órájában több mint 20 ezer nyugdíjas adta be kérelmét. Délelőtt 10 óráig pedig csak nem 23 ezer jelentkezést regisztráltak. Ivana Markovic, a szerbiai posta értékesítési szektorának igazgatója. A jelentkezési folyamat nagyon egyszerű. A polgárok a kitöltött jelentkezési lappal és a szállásfoglalás visszaigazolásával érkeznek a szerbiai posta ügyfélszolgálataira. Az adatok rögzítését követően az ügyintézőktől igazolást kapnak a jelentkezés nyilvántartásba vételéről, majd az utalványokat postai úton kézbesítik arra a lakcímre, amelyet a jelentkezés során megadtak. A nyugdíjasok legkorábban 30 nap múlva tudják felhasználni az utalványokat, ugyanis a köztársasági rokkant és nyugdíjbiztosítási alapban, illetve az illetékes minisztériumban is leellenőrzik az adatokat. Az utalványok november 1-ig használhatók fel a programban résztvevő több mint 2450 szálláshely valamelyikén.
7: A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ismét megrendezték a palicsi pikniket, családi és gyermeknap volt Padén, és megtelt élettel az Óbecsei Tán emlékház udvara. Jönnek a részletek. Ismét megrendezték a palicsi pikniket a Palicsi tópartján. A férfi strandra kilátogatók ezúttal is színes programok, gasztronómiai különlegességek és esti szabadtéri mozivetítést várta. A szervezők célja, hogy a rendezvény minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújtson. Csernai Panna riportja.
4: A tavalyi siker után a Palics Park Kft. Idén ismét megszervezte a palicsi pikniket a férfi strandon. A rendezvényre családok és baráti társaságok érkeztek, ahol a nyári kikapcsolódási, a jó hangulati a főszerep. A nagy meleg sem tartotta távol a látogatókat a palicsi pikniktől. A felnőttek élvezhették a tóparti piknik hangulatot, míg a gyerekek játékokkal és kreatív foglalkozásokkal kapcsolódhattak ki. Sőt, a kíváncsiabbak érdekes kísérleteket is kipróbálhattak. Balog Máté.
10: Jól érzem magamat.
11: Részt vettél a kísérletben?
10: Igen.
11: És mit csináltatok?
10: Kísérleteztünk.
11: És mi történt?
10: Fölrobban.
4: Késő délután folyamatosan zajlottak a programok. A legkisebbeket légvár és csillámtetoválás várta, de a látogatók pólófestésen is részt vehettek, amelyeket egyedi mintákkal díszítettek. Nemanja Ignyatov. Eljöttem a fiammal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, kihasználjuk ezt a szép napot, és azt, hogy történik valamit Palicson. Még semmit sem csináltunk, várjuk, hogy elkezdődjenek a programok. Biztos vagyok benne, hogy most is olyan jó lesz, mint tavaly, amikor itt voltunk. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat tette teljessé. Helyi borok, kézműves sörök, ginalapú koktélok, frissítő italok és számos más finomság várt mindenkit. Az est méltó lezárásaként pedig a Palicsi Abázia mozival együttműködésben a Csillagos ég alatt levetítették a Vendég a francia kastélyban című filmet eredeti nyelven szerb felirattal. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
12: Idén másodszor kerül megrendezésre a tavaly nagy sikere való tekintettel. Itt a férfi strandon szervezzük meg. Szerettük volna ezt a részét is Palicsnak egy kicsit előtérbe helyezni, ezért is álmodtuk meg ezt a programot.
4: A szervezők bíznak benne, hogy a Palicsi Piknik a jövőben is a nyár egyik meghatározó közösségi programja marad, és jövőre újra megszervezik.
7: Padén 12. alkalommal szervezték meg a Családi és Gyermeknapot, a rendezvény egyik legnépszerűbb programja ezúttal is a birkapörkölt főző verseny volt, amelyet 7. alkalommal tartottak meg. A szervezők színes programokkal várták a családokat, miközben a bográcsokban rotyogtak a finom ételek. Szerkesztőségi összeállításunkat hallják. A legkisebbek légvárban ugráltak, barátkoztak és fociztak, a családi programok egész délután megtöltötték élettel a padéi régi plébánia udvarát. Koncz Dorián Padéról.
13: Fociztam, locsoltam a tűzoltókkal, meg ennyi.
14: Hogy érzed magad?
13: Jól.
14: Hanyatszorra vagy itt? Voltál-e már itt korábbi években is?
13: Hát nem tudom hanyatszorra, de sokatszorra.
7: A birka pörkölt főző versenyre idén 22 csapat nevezett be, bár ennél is többen jelentkeztek, a helyszín befogadó képessége miatt ennyi csapat vehetett részt a megmérettetésen. A főzés délelőtt kezdődött, a bográcsokba kerülő juhokat pedig ezúttal is helyi termelők ajánlották fel, ami jól mutatja a közösség összefogását. Fodor Dániel Padéról.
15: Idén vagyunk itt a másodszor, nagyon jó programok vannak, és nagyon jó érezzük magunkat.
14: Miket csináltak a nap folyamán?
15: Miket játszunk, főzünk, barátkozunk, és így.
14: Mi készül?
15: Birka pörkölt, az egyikben, másikban meg disznóhús.
7: A rendezvényt a Padéi Innovációs Központ és a VMS helyi szervezete közösen szervezte. Ripcó Krisztián szervező.
16: A mai napnak az elsődleges célja egy kis kikapcsolódás ebbe a rohanó világba, és hogy itt a régi parokja területén vagyunk most, egy kicsit összejöjjünk, barátkozzunk, beszélgessünk, mert ugye a hétköznap mindenki elfut egymás mellett az utcán, attól függetlenül, hogy közel lakunk ugye egymáshoz, sokszor ugye nincs idő a barátkozásra, a beszélgetésre, valamint ugye az az augusztus, július vég, augusztus elejé dátumot, amikor kiválasztottuk, ez azért megfelel, mert nálunk ugye a templomi búcsú az augusztus 5-én van, és sokan ilyenkor jönnek haza évi szabadságra külföldről.
7: A Családi és Gyermeknap idén is lehetőséget adott arra, hogy a helyiek és a hazalátogatók együtt kapcsolódjanak ki, és közösen töltsenek el egy tartalmas napot. Megtelt élettel az Óbecsei Tán Emlékház udvara vasárnap kora este, a szervezők gyermekfoglalkozásokkal, kézműves műhellyel és szabadtéri mozival készültek, amelyekre a gyerekeket és szüleiket egyaránt várták. Mecseri Kanita a mikrofonnál.
17: Rajzolás, kézműves foglalkozások és közös játék várta a gyerekeket vasárnap a Tán Emlékház udvarán. A program iránt nagy volt az érdeklődés, a kellemes korásti időben több család is ellátogatott a rendezvényre. Pece Olivér.
18: Koronáztunk, aztán meg labdáztunk. Jó éreztük magunkat.
17: A program része volt a Piknik mozi is, ahol a családok közösen a szabad ég alatt nézhettek meg egy magyar rajzfilmet. Horti Andrea, az Óbecsei Tán Emlékház munkatársa.
19: A sárkány és papucs rajzfilmet vetítjük a Tán udvarába, és ehhez illően a gyerekekkel is ilyen vitézes, hercegnős kis maszkokat, koronákat, varázspálcát készítettünk. Volt, aki beöltözve jött már, kis hercegnő, kis királyfik érkeztek hozzánk, és akkor ki tudták egészíteni még egy-egy koronával, vagy egy-egy érdekes tárgyal.
17: A Tán Emlékházban további programokkal is várják az érdeklődőket. Augusztus 3-a és 7-e között a Nyisz-Nyasz elnevezésű tábor kínál kreatív és élménydús foglalkozásokat a gyermekek számára.
20: Sport.
7: Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján, az olasz Jannik Sinner meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Ami a többi szerbiai teniszezőt illeti, Miomir Kecmanovic a 62., Dusan Lajovic a 149., az entai származású Györe László pedig a 207. helyen áll a ranglistán. A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, napos és forró napunk lesz kedden is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Én már köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap Orosz Ildikó várja önöket friss hírekkel, további kellemes napot kívánok, vigyázzanak magukra ebben a nagy hőségben, viszont hallásra.
21: Közélet.
22: Közélet.
21: Politika.
22: Politika. Politika.
21: Kultúra.
22: Kultúra.
21: Sport.
22: Sport.
23: Hogy ne maradjon le semmiről.
21: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: A szabadkai
1: magyar rádióban. Most szóljanak!
2: 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt a 107,1-en
1: és a világhálón.
0: SMR.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Köszöntünk mindenkit a Happy Gang New York, Rio, Tokió járatán. Jó utazást kívánunk!

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kisbikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok is, minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról.

0: Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 17 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Reklám következik.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv. Reklámot hallottak.
0: 107,1.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Az adatai

A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon különleges lényről hallhattok, akit Plump Pepi munkába állít. De hogy ki is ez a Pepi? És milyen lényről van szó? Már is elmondja nektek Berényi Emőke, irodalomterapeuta. Fogadjátok szeretettel!
1: Böszörményi Gyula, a zubornyák. Történt egyszer, hogy Plump Pepi víz- és gázszerelő szabadságra ment, méghozzá a hegyekbe. Pepi nagyon szerette a virágokat, és kedvelte a kúszos bokrokat is. Ám leginkább, ez tagadhatatlan, a fákért volt oda. Így aztán nem csoda, hogy végül mindig az erdő legmélyén kötött ki, ahol a lombok hűs árnyékában apró csermely csobogott. Leült Pepi a patak partjára, egy vénségesen véntölt tövébe, majd behunyva a szemét, órákon át hallgatta, mit csacsognak neki a locsi-fecsi hullámok. E békés hallgatózás közben a víz- és gázszerelőt bizony elnyomta az álom, ám aztán hirtelen felriadt, nyugtalanul fülelni kezdett. Hát ez meg mi a részfogantyús zuhanyrózsa surrogása lehet? Kérdezte az öreg tölgytől, aminek a hátát vetette. A tölgy persze nem felelt, mivel a vén fák, ellentétben a patakokkal, igen szófugarak. Így aztán Pepi hamar belátta, hogy mást nem tehet, bizony saját magának kell kiderítenie, mi kelti azt a fura zajt, ami őt szentergéséből felriasztotta. Talpra szökkent hát, s tett egy lépést előre, aztán jobbra, aztán megint előre, s akkor már tisztán hallotta. Mit is? A fura zaj valahogy így hangzott. Blügy, blügy, blügy, blügy, blügy, és aztán előről. Blügy, blügy, blügy, blügy, azt a megrepet lefolyó csövét neki, hisz ez egy zubornyák, ismerte fel a hangot Plump Pepi. Méghozzá egy beszorult zubornyák, aki képtelen a saját erejéből szabadulni. Itt kell elárulnom, hogy Plump Pepi nem csak erdőimádó víz- és gázszerelő volt, de a nagymamája unokája is. Ez pedig azért fontos, mivel Pepi nagyja nem csak amolyan himi-humi hétköznapi palacsinta sütögető, puha ölelésű, picit bajszos nagymama volt, de mindemellett nagy tudású tündérszakértő hírében is állt. S ha már úgy is ismert minden apró és nagy, víg és szomorkás, légies és földhöz ragadt tündérférét, hát az unokáját, a Pepit is kitanította erre a tudományra. Elvégre sose lehessen tudni, mikor füt össze efféle lényekkel egy jóra való víz- és gázszerelő, ugyebár. Itt is vanni? Állt meg a füretövét vakargatva Plump Pepi a patak partján. Egy zubornyák, ahogy sejtettem. És tényleg ott volt. A vízi tündér, aki alig lehetett fél arasznál nagyobb, két mohos kő közé szorulva kalimpált a patak legközepén. Ereszelte ostoba márga! Engedj utamra, te buta murva! Visította dühötten. S mivel zubornyák volt, vagyis a vízi tündérek legvadabb és legfékezhetetlenebb fajtájához tartozott, hát maga köré gyűjtötte a csermely hullámait, hogy aztán azok erejével szabadítsa ki önmagát. Sistergett és zuborgott. Locsant, toccsant, örvénylet, kavargott, fort és sustorgott a víz, ahogy a zubornyák aprócska kezéből áradó varázspára megvadította az addig halkan cserferű csermelyt. Fehér habok tornyosultak a kövek fölé, hogy eltaszítsák, tovagörgessék őket, ám azok megserezzentek. A patak egyre dagadozott, a víz színe megemelkedett, s már-már attól kellett tartani, hogy, kilépve medréből, áradást okoz, elmosva mindent, ami az útjába kerül. Megállj, te zubornyák! Fékezd a haragod, hagyd békén folyni a szegény patakot! Kiáltott fel ekkor hirtelen Plump Pepi, kinek már a túracipőjét nyaldosták a veszedelmes hullámok. A kövek közé szorult vízi tündér hökkenten kapta fel aprócska fejét. Te meg ki vagy? Kérdezte. Én Plump Pepi, városi víz- és gázszerelő vagyok. Víz! Ámult a tündérféle. És gázszerelő, bólintott nagyot Pepi. Szóval manapság már a vizet is szerelni kell, csóválta a fejét a zubornyák. Régen nem zuborogtam emberlakta vidékeken, de mindig is sejtettem, hogy ez lesz a vége a nagy mohóságotoknak. Folyton csak az erdőírtás, csatornázás meg szemetelés, bööö. Most nem ez a lényeg, guggolt le a patak partján Pepi, hanem az, amire te készülsz. Én kiszabadulni készülök, ha nem látnád, nyelvelt vissza a zubornyák. Csak hogy közben áradást okozol, ami elmossa az erdőt, lezúdul a völgybe, be a nyúl és róka üregekbe, és mindent iszappal meg sárral takar, ami nem túl egészséges. Hát én pedig akkor is ki fogom szabadítani magam, vetette fel picinke állát a zubornyák. Vagy tán azt várnád tőlem, hogy addig szorongjak itt, míg ez a két kő magától szét nem málik. Pusztító áradás, vagy a vízi tündér örök rabsága, morfondírozott magában Pepi. A piros nyelvű csőfogómra mondom, egyik sem jó megoldás. Aztán támadt egy ötlete. Éde figyúsz, te zubornyák! A nagyimtól tudom, hogy te olyan tündér vagy, aki a víz elejével akár a hegyeket is képes megmozgatni. Ez így igaz, viccentett a zubornyák. Ha elég víz akad a kezem ügyébe, simán megrepesztem a sziklákat. Csomót kötök a folyókra, és dombot hordok oda, ahol addig völgy volt. És mondd csak, kíváncsi vagy az emberek világára? Húzta össze ravaszkáson a szemét Pepi. Hát, tényleg szívesen megnézném, hogy éltek mostanság. Akkor kössünk szövetséget. Én kiszabadítalak a kövek közül, te pedig velem jössz a termoszomban a városba, és ezután nekem dolgozol. S lássatok csodát, ez bizony így is lett. A zubornyák boldogan tartott Pepivel, hisz nagyon kíváncsi volt az emberek világára. Pepi pedig örült, hogy olyan varázslatos inasra tett szert, mint amilyen egyetlen más víz- és gázszerelőnek sincs a földkerekén. A vízi tündér a termoszában lakott, s ha Pepi duguláshoz, túlfolyáshoz, csőrepedéshez hívták, vele tartott. Mikor aztán senki sem nézett oda, a szerelő slutty, a termoszból a csövekbe eresztette a zubornyákot, aki aztán sebesen megkereste a hibát, s bűvereivel mozgatva a vizet, elhárította a dugulást, lecsitította a túlfolyást, és megmutatta Pepinek, hol kell beforrasztani a repet vezetékeket. Így lett már a Plum Pepi a város legkeresettebb víz- és gázszerelője. A hegyről jött vízi tündér pedig a legviláglátottabb zubornyák, aki csak valaha egy termoszban lakott.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma is világot láttunk és megtudtunk sok érdekességet a zubornyákokról. Remélem tetszett nektek is. Hamarosan egy újabb történettel érkezünk majd hozzátok, de addig is legyetek jók, és igen, olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 9 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön a végre, vagy inkább mégsem.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as évekbe.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
4: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Azt képzeld el újra.
1: 20 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
3: Exiós lágerek a 107,1-en.
4: 20 és 21 óra között.
3: Az SMR-ben.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en.
1: Rádió, rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
3: Ne állítson az állomáskeresőn.
4: Kudasszi poslasszatintám, mi mocsimát.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a manna!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A régi idők slágerei.
1: A 70-es évek kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: meets Broadway. Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1 MHz.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Naplex szebb dallamai.
1: A Naplex szebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Duše kereš új hozzád.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
2: Reggeltől estig.
1: A 107,1 MHz-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyengyem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.